0: Hajnali 3 óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján.
1: Ha ön kedveli az exjú slágereket, akkor
0: álljon meg egy darra,
1: és hallgassa a Szabadkai Magyar Rádiót.

0: Csak retro.
1: Csak retro.
0: Exiós lágerek a 107,1-en.
1: A 107,1-en.
0: Az SMR-ben.
2: Kritizál beszik a jámló vrédzsa. Samo ubica se ubio sleđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.

0: A Nosztalgia szárnyán. A legjobb ex-jus lágerek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A Szabadkai Magyar Rádió óráján hajnali 4 óra múlt.
1: Retro zenefüleinknek.
2: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
3: A 80-as évek.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: 107,1.
1: Ahol a húrok izzanak.
0: És a gitárriffek dübörögnek.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólás szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

lying here next to me.

0: a régi idők slágerei.
1: Legendás előadók.
0: Emlékezetes dalai a múlt ködéből. A múlt ködéből.
2: Most pedig szóljanak a 60-as évek zenéi.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Aki velünk ébred, az ráébred.
1: Ébredjen velem.
2: Ébredjen velem.
1: Kezdje a reggelt a Szabadkai Magyar Rádióval.
3: A 107,1 MHz-en.
4: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A 107,1 MHz-en. Ahol a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évekbe.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: A szabadkai
1: magyar rádióban. Most szóljanak!
2: A 90-es évek magyar slágerei.
0: Itt a 107,1-en
1: és a világhálón.
0: SM.

Mondd azt, hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem. Ne leget hozz, hogyha fázol, szeress úgy, ahogy kívánom. Hazudj még nekem.

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió 107,1 MHz-en.

0: Önnek is megette az Autorádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió.

Én ezt hallgatnám. És ezt. Meg ezt. No meg ezt. Ha ön is, akkor 107,1. Ezt szemelünk.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Kérdessen
0: ön is. Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, az ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisradonovácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431, illetve 064 161 06 25. Háziasszonyok, figyelem, megkezdik a paradicsomlé árusítását augusztusban a Szabadkai kaszárnya mögött a Vukmándusi utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es telefonszámon lehet. 063 822 67 39. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján, a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-tól, valamint délután 15:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: A vastag talpú cipők, a trapéznadrág, a hosszú haj és az afrofrizura évtizede. Ez volt a 70-es évek divatja, ez pedig a 70-es évek zenéje.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A Szabadkai Magyar Rádió óráján a pontos idő 6 óra 48 perc.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Kezdjék velünk a reggelt!

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Ébredjen velünk!
3: A 107,1 MHz-en.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
4: 107,1.
5: Kezdjük együtt a tanévet!
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: 107,1 MHz,
1: ahol a nosztalgia a divat.
0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol a nosztalgia a divat.

0: Emlékszik még a Trabantra?
1: Kedveli a Neoton slágerei?
2: A Szabadkai Magyar Rádióval újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
3: Mert a magyar retro slágerek nem szólnak.

0: Pontos idő 7 óra 26 perc.
1: Reklám következik.
2: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
4: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton próbaüzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
5: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
6: Várom a postást.
5: Jön a nyugdíj?
6: Azt várhatom.
5: A számlákat hozzák.
6: Na azt nem várnám.
5: Hát akkor?
6: Ma hozzák a 7 napot.
7: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
8: Reklámot hallottak.
9: Retro.
10: Akkor Szabadkai Magyar Rádió.
11: Zenefüleinek.

0: A régi idők slágerei,
1: a 70-es évek kedvencei,
0: a Szabadkai Magyar Rádióban,
1: ahol a retró slágerek laknak. A 107,1-en.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Reklámot hallottak.
3: Álláshirdetés.
4: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
5: Nyolc óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Búzás Zsuzsanna vagyok, hírek következnek. Tanévkezdő tanszercsomaggal és iskolatáskával kezdhetik meg az új tanévet a vajdasági magyar elsősök. Az MNT központi tanévkezdő ünnepségét idén Balsán tartották. A tanszercsomagokat Magyarország kormánya támogatásával biztosítják, a Rákóczi Szövetség jóvoltából pedig minden magyar tannyelvű elsős iskolatáskát kap. Ma kezdődik az iskola, fokozottan figyeljünk a közlekedésben résztvevő gyermekekre, hívja fel a figyelmet a Szerbiai Közlekedésbiztonsági Ügynökség. A sofőröket arra kérik, hogy legyenek óvatosak, vezessenek lassabban, és legyenek türelmesek. Szeptember 1-én kezdődik, és szeptember 15-éig tart a jelentkezés az egyetemista kollégiumi helyekre az első éves hallgatók számára Szabadkán. A többi évfolyam hallgatói szeptember 16 és november 2-a között jelentkezhetnek. A Szabadkai Diákközpont összesen 759 férőhellyel rendelkezik, amelyek két kollégiumban oszlanak meg. A szállás havonta 2790 dinárba kerül, emellett étkezést is biztosítanak az egyetemistáknak valamelyik diákétteremben. Az étkezés reggelivel, ebéddel és vacsorával együtt 7980 dinár, így a teljes havi költség 10770 dinár. Elfogadta a szerb parlament a 2026-os költségvetés módosítását, amely az eredetileg tervezetnél 112,45 milliárd dinárral magasabb bevétellel számol. Több pénz jut az egészségügyre, a szociális ellátásra és az infrastruktúrális beruházásokra. A képviselők döntöttek a szerbiai állampolgároknak járó 6000 dináros egyszeri állami támogatásról, valamint több gazdasági és szociális intézkedésről. Újraindul a Népkonyha Szabadkán. A két hónapos nyári szünet után szeptember 1-én ismét megkezdi működését a Szabadkai Vöröskereszt Népkonyhája, amely naponta egy-egy adag meleg ételt biztosít a város 1200 leginkább rászoruló lakosának. A hidegebb napok közelettével a Vöröskereszt már a következő lépéseket is tervezi. És ami az időjárást illeti, Szerbiában ma változó felhőzet mellett többnyire napos, meleg idő várható, helyenként rövid ideig tartó eső vagy zápor is kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 16, a legmagasabb nappali érték pedig 29 és 34 fok között alakul.
9: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
5: A régió és a világ legfrissebb információi.
10: Itt az SMR-ben.
0: Reklám következik.
1: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045.
2: Reklámot hallottak.

0: Minden, ami érinti önöket.
1: Egy helyen.
2: Helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
3: Ráadásként régiós lágerek.
0: Mozaik a 107,1 MHz-en.
4: Szeptember 1-én mozaikos szép napot kívánok a hallgatóknak, Egyedegon és Farkas napja van, 87 éve pedig a II. Világháború emléknapja a mai. 32 éve Pécs napja is, annak emlékére megszületett az egyetem alapítására feljogosító beleegyező oklevél. Röviden ennyit a mai nap eseményeiről. Ahogy említettem, szeptember 1-e van. Szép ember vette kezdetét. A régi megfigyelés szerint szeptember a három ember végű hónap közül még a legbarátságosabb. A Rigmus is így őrizte meg, hogy szeptember szép ember, november csúfember, december rossz ember. Hát kis felfrissüléssel érkezett ez a szeptember elseje. Igaz, hogy dörgött is, csattogott is, villámlott is az éjjel, de jól esik ez a földnek is, és hát természetesen a levegő is egy picit kitisztult, felfrissült. A mai nap folyamán változó felhőzet mellett több-kevesebb napsütésre számíthatunk, és helyenként azért még előfordulhat kisebb csapadék. A hőmérséklet csúcsértéke 30 fok körül alakul. Kezdetben ugye hidegfronti hatás érvényesül, emiatt fejfájással ébredhetünk, és vérnyomás problémákra is panaszkodhatunk, a szelesebb időben pedig mindez fokozódik. Nos, erről is szólunk. És hát a mai nap a szeptember 1-éről fog szólni. Szabadkai fejlesztések, a város az elmúlt időszakban, tervekről is hallhatnak. Azután a mai napon táskaosztás is lesz, és hát fokozott figyelem ajánlott a gépjárművezetőknek. Szerintem nem csak a gépjárművezetőknek, hanem mindenkinek, aki a közlekedésben van, ugyanis most már megnövekszik a forgalom, főleg az óvodák és az iskolák környékén. Teljes szeptemberi programokkal is érkezünk majd, mégpedig megnézzük, hogy Magyar-Kanizsa községben mire számíthatunk ebben a hónapban, és Szabadka díszpolgára lett egykori kollégánk, Bencsik István újságíró, vele is hallhatnak majd beszélgetést. Tartsanak velünk, jó vételt és kellemes rádiózást kíván Dédic Zuzanna fő és felelős szerkesztő, Váradi Valenti adásvezető, technikus és a szerkesztő műsorvezető, Búzás Zsuzsanna.

Közérdekű információ következik, mégpedig autóbusz menetrend, módosul ugyanis a 3-as buszjárat menetrendje az új tanév szeptember 1-i kezdete miatt. A 3A járat Maghetesről 7 és 12 órakor indul a Majsai úti általános iskoláig, visszafelé az iskolától 12 és 12.45-kor indul Maghetes felé. A 3-as járat a Bajsai útról 10.40, 16.55, 17.45 és 18 óra 20 perckor indul ló járatai. A jelenleg érvényben lévő alternatív útvonalon közlekednek a Maghetes felé. Ezek a járatok a Majsai úti általános iskolánál is megállnak, így ott is fel és le lehet szállni.

0: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Szeptember 1-én 1 euró 117 dinár 34 para, 100 forint 32 dinár 10 para, 1 svájci frank 124 dinár 84 para, 1 angol font 136 dinár 90 para, és 1 amerikai dollár 101 dinár 07 para. Ez volt a valuták hivatalos középárfolyama a Szerbiai Nemzeti Bank adatai alapján.

0: Reklám következik.
1: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024 561 112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordend.rs weboldalra. Nordend. Mosolyt varázsolunk. 024 561 112.
2: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót, és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe, vagy honlapunkra a www.letsrebia.rs oldalra.
1: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
3: Kedves hallgatóink, indulunk!
1: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
4: Micsoda?
1: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
4: Gratulálom.
1: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykorot kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a Tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
4: Szóval maga a fősumá.
1: Tudják, Kis János nagy buli.
4: Képzeljék el, így beszélt, hogy...
5: Rádiódiszkó.
6: Oké.
1: Ajánlót hallottak.

0: A vajdasági magyarságot érintő témák:
1: környezetvédelem,
2: kultúra,
3: egészséges életmód,
2: közélet,
4: sport.
5: A 107,1 MHz-en
1: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Közösség,
1: művelődés,
0: oktatás,
1: gazdaság,
0: tudomány,
1: sport.
0: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Benne pedig egy kalap alatt mindent letudunk egy lapszemlével, már is itt a magyar szó, és akkor bele is lapozunk. A jövő velük kezdődik, Vajdaságban 1290 elsős indul magyar tannyelvű osztályba, és szeptemberben érkezik az egyszeri támogatás, a parlament megszavazta az idei költségvetés módosítását. Béremelések várhatók a tanügyben, országos tanévnyitó ünnepség volt Nagykanizsán, igen, ez kitekintő, tehát külföldi hír. A világ újra Belgrádban, az el nem kötelezettek mozgalma az idén ünnepli fennállásának 65. évfordulóját. Több mint 190 millió dinár érkezett Óbecse községben, és idén is a barack és a szilva volt a leggyakoribb. Több mint 250 pálinka minta érkezett a Szent Tamási pálinka versenyre. A száraz talaj felülírja a naptárat, a szakértők szerint még várni kell a repcevetésével. És határblokkádra készülnek a nyugat-balkáni fuvarozók. A jövő velük kezdődik, Bajsán tartották meg a Vajdasági Magyar Elsős Kisdiákok Tanévkezdő Központi Ünnepségét, és 30 év a Magyar Nóta Szolgálatában jubileumi gálaműsorral ünnepeltek Torontálvásárhelyen. Hetet hét országra szólt a verbicai lagzi. Autó- és motorbőrze, a vásáron veterán autók és drift program is várja a látogatókat szeptember 4 és 6 között Újvidéken. Horgászpalánták a topolyai tavon. Segítség az iskola kezdéshez, hagyomány és kulturális értékek, sport, és a magnézium hiány furcsa jeleiről is olvashatunk, valamint ne hagyják magukat megtéveszteni a nyugdíjasok, erről is olvashatunk egy cikket. Öröksége az új történetekben él tovább, átadták a 15. Gion Nándor novella pályázat díjait. És akkor nézzük a mellékletet is, ez a magvető, hőség, asszály, energiaválság, soha nem volt még ilyen meleg a világóceán, most erősödik az El Niño, ne kelljen számlákkal igazolni a hektáronkénti 18 ezer dinárt, drágul az árpa, fejfej mellé kerülnek a gabonaárak, a Fekete-tengerről dől el a gabonaára egyébként, elárasztják a magyar boltokat az olcsó külföldi tejtermékek, lejtmenetben a sertés ára, láthatatlan méreg a penészes paradicsomban, a tökök mérgező titka, jön az ólomkorlátozás a horgászatban, és mi a hőkupola alatt kínlódunk, mások plazma örvényeket fotóznak a nap felszínén, szintén olvasható a mai magyar szó mellékletben, a magvetőben.

Tisztelt hallgatóink, a Szabadkai Magyar Rádióban gyászjelentések következnek. A Szabadkai Funerő temetkezési magánvállalat tájékoztatója kedden, szeptember 1-én. 65 esztendős korában meghalt Tumbesz Erzsébet, Szabadka, 51. hadosztály utcai lakos. Temetésem a 12 órakor lesz a Bajai Üti temető halottas házából. 72 esztendős korában meghalt Sztepán Grösics, Szabadka, Bolmán utcai lakos. Temetésem a 14 órakor lesz a Rókusi temető kápolnájából. A Funerő temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották, cím Szabadka, Karagyurgya út 2, telefonszám 55 44 33.

0: Reklám következik. Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. Miosz.rs.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
3: Reklámot hallottak.
0: 9 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Búzás Zsuzsanna vagyok, hírek következnek. Tanévkezdő tanszercsomaggal és iskolatáskával kezdhetik meg az új tanévet a vajdasági magyar elsősök. Az MNT központi tanévkezdő ünnepségét idén Balsán tartották. A tanszercsomagokat Magyarország kormánya támogatásával biztosítják, a Rákóczi Szövetség jóvoltából pedig minden magyar tannyelvű elsős iskolatáskát kap. Ma kezdődik az iskola, fokozottan figyeljünk a közlekedésben résztvevő gyermekekre. Hívja fel a figyelmet a szerbiai közlekedésbiztonsági ügynökség. A sofőröket arra kérik, hogy legyenek óvatosak, vezessenek lassabban, és legyenek türelmesek. Szeptember 1-én kezdődik, és szeptember 15-éig tart a jelentkezés az egyetemista kollégiumi helyekre az első éves hallgatók számára Szabadkán. A többi évfolyam hallgatói szeptember 16 és november 2-a között jelentkezhetnek. A Szabadkai Diákközpont összesen 759 férőhelyjel rendelkezik, amelyek két kollégiumban oszlanak meg. A szállás havonta 2790 dinárba kerül, emellett étkezést is biztosítanak az egyetemistáknak valamelyik diákétteremben. Az étkezés reggelivel, ebéddel és vacsorával együtt 7980 dinár, így a teljes havi költség 10770 dinár. Elfogadta a szerb parlament a 2026-os költségvetés módosítását, amely az eredetileg tervezetnél 112,45 milliárd dinárral magasabb bevétellel számol. Több pénz jut az egészségügyre, a szociális ellátásra és az infrastruktúrális beruházásokra. A képviselők döntöttek a szerbiai állampolgároknak járó 6000 dináros egyszeri állami támogatásról, valamint több gazdasági és szociális intézkedésről. Újraindul a Népkonyha Szabadkán. A két hónapos nyári szünet után szeptember 1-én ismét megkezdi működését a Szabadkai Vöröskereszt Népkonyhája, amely naponta egy-egy adag meleg ételt biztosít a város 1200 leginkább rászoruló lakosának. A hidegebb napok közelettével a Vöröskereszt már a következő lépéseket is tervezi. És ami az időjárást illeti, Szerbiában ma változó felhőzet mellett többnyire napos, meleg idő várható, helyenként rövid ideig tartó eső vagy zápor is kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 16, a legmagasabb nappali érték pedig 29 és 34 fok között alakul.
6: Aktuális információk, retróslágerek, Szabadkai Magyar Rádió, 107,1.
7: Társadalmi célú felhívás.
8: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: Reklám következik.
9: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
10: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045. Reklámot hallottak.

A Mozaik második órájába léptünk, és Szabadkát fogjuk ünnepelni. Szabadka város napi programok azok, amik kedveskednek az ittenieknek és az ide látogatóknak. Az idei rendezvény sorozat több napon át kínál kulturális, gasztronómiai és zenei programokat az érdeklődőknek. A mai napon a hagyományoknak megfelelően a Városházán tartják az ünnepi ülést, és az eseményen átadják Szabadka város legmagasabb kitüntetéseit, a díszpolgári címet és a Pro Urbe díjakat. Idén Bencsik István újságíró, biológus kollégán kapja a Szabadka díszpolgára címet. A kitüntetéssel újságírói munkássága mellett a környezetvédelem terén végzett tevékenységét ismerik el. Pro Urbe díjban részesül a Szabadkai Tűzoltó Mentő Zászlóalj, a Bratstvo Vasutas Művelődési Egyesület, valamint Sebők Valéria Népi Ipar művész. Este 21 órától Dragana Mirkovics koncertezik a Szabadság téren, ezt követően számíthatunk tűzijátékra is. Holnap pedig Republik koncert lesz szintén 21 órától itt Szabadka főterén. Ezekről is hallhatnak majd hamarosan, részletesen. Tartsanak velünk!

0: itt a Szabadkai Magyar Rádió, a 107,1 MHz-en.
1: Minden, ami számít, egy helyen.
0: Hogy ne maradjon le semmiről.
1: Mozaik.
2: Városnapot ünnepel Szabadka. 1779. szeptember 1-én, azaz 247 éve nyerte el a szabad királyi város rangját. A program délelőtt zászlófelvonással kezdődött, majd ünnepi üléssel folytatódik a Városházán, ahol átadják a Szabadka díszpolgára címet, valamint a próbadíjakat. Az ünnepi programot nagyszabású koncert zárja. A koncert után pedig várhatóan 23 órakor tűzijáték teszi teljessé az ünneplést. A programsorozat viszont ezzel még nem ér véget, 2-án ugyanis a Magyarországi Republik Zenekar ad koncertet. A legendás magyar rock együttes 21 órától lép fel a város főterén. Az ünnepi programok mellett azonban a város fejlődéséről és a következő időszak terveiről is szó lesz műsorunkban. Épül a Majsai úti körforgalom, folyamatosan bővül a kerékpárút hálózat, az OptiBike projekt részeként Ludas irányába, valamint Csantavéren is új szakaszokat terveznek. Palicson pedig szeptember 7-én megkezdődik a történelmi Bagolyvár épületének felújítása, amely tervek szerint a város és Palics sporttörténetét bemutató múzeumnak ad majd otthont. A részletekről Góli Csillát, Szabadka alpolgármesterét kérdezte Dédics Szuzanna.
3: Talán az első kérdésem rögtön az lenne, hogy ha Szabadka város napjáról van szó, akkor a személyes vonalat megpendítve, mi az, ami kedves emlék az ön számára?
4: Nagyon sok ilyen emléket tudnék felhozni, és akkor valószínűleg a többi kérdésre nem is lenne alkalom, mivel hogy ha a városunkat nézzük, igaz, hogy sokszor azt a kritikát hallani, hogy hát itt nem történik semmi, de azt tudjuk, hogy ez nem így van. És hogy nagyon gazdag kulturális élete van, és nagyon szeretem azt a természetes, önzetlen hozzáállást, tehát nem csak az önkormányzati kollégák részéről, hanem mondjuk a közintézmények, civil szervezetek és más szervezetek részéről, hogy ilyenkor, amikor városnap van, akkor mindenki szeretne egy kicsit hozzáadni. Viszont egy dolgot azért mégis kiemelnék, ami nem egy korábbi városnappal kapcsolatos, hanem az idei zsinagógában, tehát az idei koncert, ami a zsinagógában volt megtartva, hogy a mozidallamok, illetve a zsinagóga udvarában, hogy egy pillanatban körülnéztem, mert hogy a koncertre figyeltem, nem a körülöttem lévőkre, de egy pillanatban körülnéztem, és tele volt a zsinagóga udvara, de nem csak a zsinagóga udvara, hanem az egész járda a zsinagóga körül, tehát egy tűt nem lehetett volna elejteni, és ez olyan jó érzéssel töltött el, hogy ez nem egy adott irányzat, vagy nem egy típusú gondolkodású embereknek az ünnepe, hogy ez tényleg az emberek úgy élik meg, hogy ez a mi ünnepünk, és hogy örömmel jönnek ünnepelni.
3: El kell mondani azt, hogy ez a koncert tegnap este volt, mert hogy a beszélgetést augusztus 28-án pénteken rögzítjük, és ugye 1-én kerül adásba. Beszélgessünk egy picit az elmúlt időszakról, talán hogyha nem is egy évről, de azért az idei esztendőről, azokról a beruházásokról, amelyek megvalósultak és amelyek előttünk állnak. Azt hiszem talán, hogyha az ember körbenéz, a legszembetűnőbb mindenféleképpen az, hogy elkezdődtek a Majsai úti körforgalomnál a munkálatok.
4: Így van, ez egy nem egy új keletű kezdeményezés. Több helyről az a visszajelzés érkezett hozzám is, de hát ezt minden szabadkai tudja, hogy hát már körülbelül 40 éve, hanem még korábban emlegetik azt, hogy oda kellene egy körforgalomot. Mindig is olyan volt az útkereszteződés, hogy nem volt biztonságos. Mondjuk korábban még ott a fatelep működött, és ott lehetett bérelni mindig furgonokat, vagy régebben lovaskocsikat a fatelep áruinak az elszállításához. Iskola van a híd egyik oldalán, másik oldalán, arra járnak az emberek dolgozni, több helyi közösséget összeköt. Nem volt jó az útkereszteződés, és a vasúti munkálatok során az eredeti terv az volt, hogy ez a körforgalom kiépül. Viszont azt látjuk, és tudnunk kell, és ezzel szembe kell néznünk, hogy ugye a világban a történések azok kihatással vannak még a mi kis szabadkai életünkre is, és az itteni beruházásokra is, ugyanis akkor a világpiaci mutatók annyira elmozdultak, hogy maga a körforgalom már nem fért bele a beruházásba. Tehát igen, az lett volna észszerű, hogyha az akkor kiépül, ezzel mindenki tisztában van, és mindenkinek, aki ezzel a kritikával fordul hozzám, teljes mértékben igaza van, viszont ez abba a beruházásba nem fért bele. De azt is ki kell hangsúlyozni, hogy ahogy viszont kiépítették, az embernek olyan érzése van, nem szeretnék senkit megsérteni, de olyan érzése volt az embernek, aki ezen a beruházás során képült úton haladt, hogy a tervező valószínűleg nem is járt Szabadkán, mikor tervezte ezt az utat, mert hogy ilyen bopája feeling volt keresztül menni ezen az útvonalon. Nem volt biztonságos, úgyhogy mindenféleképpen ezt meg kellett oldani. Lehet ezt kritizálni azzal, hogy akkor még hányszor fogjuk felszedni az aszfaltot, vagy még hányszor fogjuk kivitelezni. Én ezeknél a kritikáknál nem szeretnék megállni, vagy ezeknél a hozzászólásoknál, tehát hogyha van egy adott probléma, azt meg kell oldani, és ez az, amit minden arra utal, hogy meg fogunk oldani nagyon hamarosan, ugye július 27-én indították meg a beruházást, 90 napos határidőt kapott a kivitelező, és mivel a szerbiai utak a támogatója ennek a beruházásnak, és a kivitelezője pedig a Vojput, mind a két cég kijelentette, hogy ő nekik több vállalásuk is van még az idénre, tehát ő nekik nincs idejük itt húzni. Nincs idő, amit húzhatnának ezzel a beruházással, úgyhogy nekik az az érdekük, hogy természetesen egy az, hogy minőséges munkát végezzenek el, másrészt viszont nem tudnak késni, ami a munkálatokat illeti. Úgyhogy felreppent itt egy hír, hogy itt van már késés van, és már azzal lehet számolni, hogy el fog húzódni a beruházás, de ez nem így van. Föl is hívtam ennek kapcsán, hogy biztosat tudjak a polgároknak állítani a felügyelőt, akit szintén a szerbélyi utak részvénytársaság bízott meg, tehát nincsen semmilyen késés a tervezett dinamikával kapcsolatban, és ami pedig az aszfalt réteget illeti, ez is egy, tehát én nem vagyok építész, úgyhogy nekem sem volt elsőre világos, hogy most miért kell azt az aszfalt réteget eltávolítani, ugye a Majsai hídról azon a részen, ami ugye a vasutas település felé, illetve a Maghetes felé van, de elmagyarázta a felügyelő, hogy változni fog a szintje az útvonalnak, tehát ezért is szükséges szélesebb lesz, ugye a körforgalom miatt szélesebb lesz az az útvonal, úgyhogy itt több műszaki szempont is szerepet játszott, hogy miért kellett lekaparni a felső aszfaltréteget, és miért fog új aszfaltréteget kapni a Majsai híd azon az oldalon. Nagyon sok kérdés érkezik ezzel kapcsolatban. Én igyekszek mindegyikre válaszolni olyan szempontból, és ugye a polgárok kérdezték, hogy az ivóvíz, mert hogy ott volt egy közcsap, amit használtak, főleg a maghetesi polgárok, hogy vissza fog-e kerülni, tehát az a terv, hogy az vissza fog kerülni. Megvárjuk, hogy befejeződjenek a munkálatok, és keresni fogunk egy olyan helyet, ahol biztonságosan le tudnak parkolni a polgárok. Habár már itt is volt olyan megkeresés is a polgárok részéről, hogy nem is biztos, hogy annyira okos dolog visszahelyezni ezt a közcsapot, mert hogy egyesek, tehát nem általánosítok, de vannak olyanok, és ezt látjuk minden közcsapnál, legyen szó itt a Sárgaház előtt a közcsapról, vagy akárhol van a város területén elhelyezve a közcsap, hogy vannak olyan felelőtlenek, lehet, hogy ide látogatók, vagy mások, akik nem zárják el a csapot. És akkor folyik magában a víz is télen, hogy ez mennyire egy veszélyforrás, igaza van ezeknek a polgároknak is, akik ezt állítják, de én bízom benne, hogy vagyunk annyira tudatosak, és hogyha használjuk ezeket a közcsapokat, akkor azért odafigyelünk arra, hogy elzárjuk, és hogy ne hagyjuk, hogy feleslegesen folyjon az az ivóvíz.
3: Másik dolog, és ugyanígy szembeötlő dolog, az az, hogy Szabadka város területén az OptiBike projekt részeként folyamatos a munka, királyhalom bejáratánál, a Buki hídnál tartanak most a munkálatok, királyhalom egyik bejáratánál, hogyha mondhatjuk így, és nagyjából 200 méter hiányzik még, hogy Szabadka város területén ez a kerékpárút hálózat ugye úgymond befejeződjön, ami abba az irányba visz. Mik a tervek? Várható-e, hogy más településekre is az OptiBike megérkezik? A kerékpárút hálózat bővítése hogyan folytatódik tovább?
4: Újhely Ákos képviselő úrnak a projekt, mondjuk így az ő projektje, ez az OptiBike kezdeményezés, ez most már a harmadik ilyen Interregipa Magyarország-Szerbia által támogatott projektum, melyet ő vezényel sikeresen, és amelynek köszönhetően folyamatosan bővül a kerékpárhálózat, kerékpárúthálózat Szabadkán, de hát nem csak hajdújárás és királyhalom irányába épül most ez az OptiBike 3 során a kerékpárút, hanem Ludas irányába is, tehát a Kanizsai úton. Az még ugye Palics területe, de Ludas irányába felüljáróig ki fog épülni a kerékpárút, illetve nagyon okosan van megfogalmazva ez a projektum, mert nem csak a kivitelezésről szól, hanem maga a soft részében, tehát a projekten belül ugye vannak a munkálatok is, vannak ezek az úgynevezett soft vagy szolgáltatási részek, mindig biztosítottak eszközöket arra, hogy legyen tervezés is egy jövendőbeli OptiBike, hogyha lesznek még ilyen EU-s források, vagy más források, vagy volt olyan kerékpárútterv, amit bár OptiBike alatt lett tervezve, de aztán tartományi forrásból tudtuk kivitelezni, ez például a Kisbajmok felé, az ipari zóna felé kiépült kerékpárút, tehát hogy mindig van tervezés is. Úgyhogy ez a projekt során is készülnek tervek, ugye szeretnénk Ludasig elvinni a kerékpárutat, tehát most egyelőre csak a felüljáróig fog képülni, de hát nagyon fontos lenne, hogy a ludasiak is tudjanak kerékpárral biztonságosan közlekedni, ugyanúgy, mint a hajdujárásiak, palicsiak, királyhalmiak, de a másik település, amit bevontunk a kerékpárutak tervezésébe, az pedig Csantavér. Tehát ott is Dusanovóig tervezzük most a kerékpárutat, úgyhogy bízom benne, hogy az a beruházás is, hogyha nem is határon átnyúló projekt keretén belül, de hogy ilyen úton azért hozzá fog járulni ahhoz, hogy Csantavéren a kerékpárosoknak biztonságosabb legyen a közlekedés.
3: Kicsit még a megvalósult beruházásoknál maradva, de már a tervek felé tekintve, az emlékút, amit mindenféleképpen fontos kiemelni Palics esetében, hogy befejeződött a felújítása, de ott van a Bagolyvár, a tervek itt is már megvannak, és a Városháza tetőszerkezetének felújítása is ugye szóba került. Bagolyvár esetében mikor kezdődhetnek el mondjuk a munkálatok?
4: Bagolyvár esetében 2025-ben a tartomány jóvá hagyott 55 millió dinárt az épület felújításához, viszont akkor még a tervekhez, tehát tervünk már volt, de építkezési engedély még nem volt, mert hogy a földhivatalban úgy volt vezetve az épület, mint egy földszintes családi ház, tehát először ezeket a hatósági vagy regiszteri problémákat kellett elhárítanunk ahhoz, hogy tudjunk kapni építkezési engedélyt. Ezt a Parkpalics Kft. Mind körüljárta, és lezárult most már a kivitelezésre is a pályázat, megvan a kivitelező, szerződtették a munkálatokra, és szeptember 7-én kezdik a munkálatokat a Bagolyvár épületén. Szeretnénk minél jobban ugye az eredeti állapotában rekonstruálni az épületet. Ez azért kicsit nehézkes, mert a történelmi levéltárban nincsenek feljegyzések arról, hogy milyennek lehettek az eredeti tervek, ugye Vermes Lajos által épített Bagolyvárnak az eredeti tervei. A szakemberek szerint, amit mondjuk ilyen reprezentatív példának kellene vennünk, az a Villa Luisa, ami a színeket illeti, vagy mondjuk a tetőnek a mintázatát illeti, tehát az már biztos, hogy nem ez a kék volt, a kék tető volt az eredeti, ami most van fönt a Bagolyváron, és Vermes Mihálynak, ugye a professzor úrnak a özvegye felhívta figyelmünket egy részletre, amit majd remélem, hogy figyelembe vesznek a kollégák, mert szerintem, hogyha tényleg sportközpont, mert hogy az a célunk, hogy sport nem központ, bocsánat, hanem múzeum legyen a Bagolyvár, az legyen a tartalma, az legyen a jövendőbeli szerepe, hogy elmesélje Szabadka és Palics sporttörténetét, a sportolóknak a történetét, ugye sok olimpikonnal tudunk dicsekedni, de hát a Palicsi Olimpia magában egy olyan történet, amit illik elmesélni, nem csak azoknak, akik mondjuk ide látogatnak egy hétvégére, de hát a jövő nemzedékének is illene tudni, hogy ki volt Vermes Lajos, és milyen hatalmas dolgokat tett itt a Palicsi tó partján, hogy úgy próbáljuk visszaállítani, ahogy azt Vermes Lajos építette, mert például az a történet van feljegyezve róla, hogy nagyon szigorú volt a sportolókkal, és ugye megvolt a takarodó időpontja. Aki ezután tért vissza a Bagolyvárba, ami ugye eredetileg azt a célt szolgálta, hogy ott szálljanak meg a Palicsi Olimpia résztvevői, akkor azok, akik takarodó után jöttek volna vissza a szállásukra, azoknak kötélen kellett felmászni a Bagolyvárba. Úgyhogy az özvegy kérte, hogy azért a kötelet ne felejtsük el, majd ha már olyan stádiumba kerül ugye a maga az épület felújítás során, hogy ezekre a részletekre is figyeljünk oda, és mivel ugye történetet akarunk ezzel az épülettel mesélni, akkor ezek a részletek nagyon fontosak lesznek.
3: Városháza?
4: A Városházára ugye nyertünk egy interregi papályázatot, tetőszerkezettel pályáztunk. Valójában ez egy turisztikai projektum, ugye a Sharing Values rövidített nevén, amelyet Kiskunhalas önkormányzatával valósítunk meg, és a Városháza úgy került bele ebbe a turisztikai történetbe, hogy ugye nekünk ez a legnagyobb értékünk. Az épület az nem mondanám, hogy olyan állapotban van, hogy elérkezett az utolsó előtti óra, viszont el kell kezdenünk a felújításán dolgozni, és hogyha a felső irodákat nézzük, illetve a tető szerkezetet, akkor vannak komoly beázások, tehát ott kell kezdenünk a felújítást is, és ez a legnagyobb falat az egészben, ez meghaladja a 3 millió eurót beruházási értékben, és nagyon remélem, hogy nem lesznek nagy világpiaci turbulenciák, amik majd ahhoz vezetnének, hogy ez az összeg többszörösére növekedjen, mert hogy nekünk ennyi pénz áll rendelkezésünkre az EU-s projektnek köszönhetően. Volt egy tender, tavaly év végén írtunk egy nemzetközi közbeszerzést, ugye mivel EU-s támogatásról van szó, akkor az EU szabályai szerint kell levezényelnünk a közbeszerzéseket. Viszont egy olyan árajánlat érkezett, melyet nem tudtunk elfogadni, nem is fért bele a keretbe, illetve feltételeket szabtak meg, tehát tartalmilag sem felelt meg az előírásoknak, úgyhogy ezt az ajánlatot, ezt el kellett utasítanunk. Ebből kifolyólag magát a projektet is hosszabbítanunk kellett, tehát kérvényeztük a hosszabbítását, úgyhogy nem 27-ben, hanem majd 29-ben fog fejeződni a projektum, és addig kell a munkálatokat is befejeznünk. Az ősz folyamán, tehát a terv az, hogy az ősz folyamán fogjuk újra kiírni a közbeszerzést, és remélem, hogy ezúttal sikeresebbek leszünk, ami az árajánlatokat, az ajánlattevőket és a szerződtetést illeti.
3: Tehát, hogyha már a Városházához megérkeztünk, és említettük a beszélgetés elején, hogy pénteken rögzítjük az interjút, csütörtökön kezdődtek meg hivatalosan is a programok, egy programsorozat részeként a zsinagóga udvarában, ugye vasárnap félmaraton, és akkor hétfői nappal is már koncertek várják az érdeklődőket, illetve várták, mert hogy elsőjén van Szabadka város napja, amikor ezt a beszélgetést hallhatják a hallgatóink. Mire lehet számítani ma és a holnapi nap folyamán?
4: Szeptember 1-én és 2-án ugye a város koncerttel várja a főtérre a polgárokat. Szeptember 1-én Dragana Mirković fog fellépni, biztosan nagy rajongótábora van, de hát ami ugye hozzám mondjuk közelebbi, az a szeptember 2-ai koncert, az pedig ugye a Republik lesz, úgyhogy hát már hetek óta 67-es úton dúdoljuk, és készülünk majd a csápolásra, de amit szeretnék kihangsúlyozni, hogy lesz egy borkorzó is felállítva, úgyhogy a helyi gasztronómiai különlegességeket, illetve a helyi borokat, a környékbeli borokat is itt majd a szabadkai polgárok és az ide látogatók meg tudják kóstolni, ezzel kiegészítve ugye a koncertek által biztosított bulit. Úgyhogy remélem, hogy sokan leszünk jó hangulatban, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel, ünnepeljünk együtt.
3: Legyen ez a végszó, nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk volt. Góli Csillát hallották, Szabadka alpolgármesterét, még egyszer köszönöm.
4: Én köszönöm a lehetőséget.

0: ajánló következik.
1: Minden kedden 20 és 21 óra között
2: Led Zeppelin és a Black Sabbath, AC/DC, Motorhead, dereng valami?
3: A klasszikus rock esti iskolája.
2: Jó ég, mit tanítanak nektek?
1: Rock klasszik. Ajánlót hallottak.

A megerősödő szél okozhat gondot a mai napon, főleg a fejfájósoknak. Egyébként hidegfronti hatásban van részünk, úgyhogy pont a fejfájás, a görcsös panaszok, vérnyomás problémák és keringési panaszok egyaránt jelentkezhetnek. És ebben a szélben ez tovább fokozódik, és még ingerlékenység és nyugtalanság is társul hozzá. A nyári meleg idő várható továbbra, és így vágyattabbak, tompábbak lehetünk, és csökken a szellemi és fizikai munkavégző képesség. Aki csak teheti, pihenjen sokat, és készüljenek az esti koncertekre ma és holnap is.

Yeah.

0: ajánló következik.
1: Egy szürke hivatalnok, egy szürke élet, egyetlen szabály. Nem kérdezni, csak végrehajtani. Akaki Akakievics csak a munkáját végzi. De vajon hol ér véget az engedelmesség, és hol kezdődik a felelősség? A Köpönyeg Kokán Mladenovics rendezésében szeptember 9-én 19 órától a Kosztolányi Dezső Színházban. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon. Jegyfoglalása jegykukac@kosztolanyi.org e-mail címen vagy a 065 54 33 203-as telefonszámon. 065 54 33 203.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: reklám következik.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
0: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5-e. Vigadó, Palics. Jegyek és információk kaphatók a 060-145-00-65-ös telefonszámon. 060-145-00-65.
2: Reklámot hallottak.
3: 10 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Hírek.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Rafek Violetta. Elkezdődött az új tanév Szerbiában. Az Oktatási Minisztérium adatai szerint összesen 770 ezer diák vesz részt az oktatásban, közülük 530 ezeren általános, 240 ezeren pedig középiskolások. Idén több mint 62,5 ezer elsősült be először az iskolapadba. A nemzeti kisebbségek nyelvén mintegy 27 ezer általános iskolás és 8800 középiskolás tanul. Vajdaságban az első fél év december 23-án ér véget, a téli szünet után pedig január 11-én folytatódik a tanítás. Az Oktatási Minisztérium mintegy 96 ezer általános iskolás számára biztosít ingyenes tankönyveket. Szeptember 15-éig tart a jelentkezés az egyetemista kollégiumi helyekre az első éves hallgatók számára Szabadkán. A többi évfolyam hallgatói szeptember 16-a és november 2-a között jelentkezhetnek. A Szabadkai Diákközpont összesen 759 férőhelyen rendelkezik, amelyek két kollégiumban oszlanak meg. A szállás havonta 2790 dinárba kerül, emellett étkezést is biztosítanak az egyetemistáknak valamelyik diákét. Teremben. Az étkezés reggelivel, ebéddel és vacsorával együtt 7980 dinárba, így a teljes havi költség 10770 dinár. Újraindult a Népkonyha Szabadkán. A két hónapos nyári szünet után mától ismét naponta egy-egy adag meleg ételt biztosít a város 1200 leginkább rászoruló lakosának. A kedvezményezettek közül 1050-en a város 18 pontjának egyikén vehetik át a főtételt. A fennmaradó 150 személy 11 külvárosi helyi közösségben él, ezért számukra havonta alapvető élelmiszereket tartalmazó csomagokat biztosítanak. A hidegebb napok közelettével a Vöröskereszt már a következő lépéseket is tervezi. Koncertekkel és gazdag programkínálattal készül Szabadka a Városnapra. Tegnap este a Szabadkai Szimfonikus Zenekar és az Abba Real Tribute Band közös nagy koncertjét hallhatta a közönség. Ma a hagyományoknak megfelelően a Városházán tartják az ünnepi ülést. Az eseményen adják át Szabadka város legmagasabb kitüntetéseit, a díszpolgári címet és a Pro Urbe díjakat. Idén Báncsik István újságíró, biológus kapja a Szabadka díszpolgára címet. Pro Urbe díjban részesül a Szabadkai Tűzoltó Mentőzászló alja, Bráctvó Vasutas Művelődési Egyesület, valamint Sebők Valéria népi iparművész. Este 21 órától Dragana Mirkovic koncertezik a Szabadság téren, ezt követően 23 órakor tűzijáték teszi teljessé az ünneplést. A programsorozat szeptember 2-án a Republik Együttes koncertjével zárul, a magyarországi poprock zenekar 21 órától lép színpadra.
4: Időjárás.
5: Szabadkán is környékén jelenleg 24 fok van, megérkezett a csapadék térségünkbe az éjszaka folyamán. A mai kellemes hűvös reggel után Szabadkán is környékén 29 fokig kúszik majd a hőmérő a legmelegebb órákban. Csapadékra ma már csak a délebbi tájakon van kilátás.
6: Egy óra múlva is.
7: Csak a legfrissebbek.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Reklám következik.
6: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
8: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
6: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
8: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
6: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
9: Reklámot hallottak.

0: Velünk teljes lesz a kép.
1: Részletről részletre.
2: Mozaik.
1: Hétköznaponként a 107,1-en.
0: Mozaik. Mozaik. Színes hírek a szürke hétköznapokban.
3: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.
4: A Mozaik újabb órájába léptünk, és egy nagyon szép eseményről számolunk be, ami hát egy óra múlva már kezdetét is veszi. Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű program a Caritas jóvoltából. Ricz Gábor, a Caritas Szabadkai igazgatója, stúdió vendégem. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
5: Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm Önt is, és a kedves hallgatókat is.
4: Ez egy nagyon szép és nagyon, tehát nagyon szép gesztus. Hány családon tudnak segíteni, és milyen támogatás ez?
5: Tehát legyen öröm az iskola kezdés, ez a Caritas Hungarikának a projektje, tehát a Magyarország országos Caritasának a projektje. Ők ezt már tavaly is megszervezték, tehát gyűjtenek először, és akkor azokból a polgári adományokból vesznek táskákat, illetve más iskola felszerelést, és hát tavaly is gondoltak ránk, illetve az idén is hoztak 185 táskát. Azért mondom, hogy hoztak, mert már ők itt vannak, tehát ide megérkeztek. Na most igen, mondhatják az emberek, hogy szeptember 1 van, hol voltunk eddig, de most egyszerűen így lehetett megszervezni, hogy ma tudtak átjönni, és akkor ma fogjuk ezt 11 órakor osztani a szabadkai családoknak, tehát itt konkrétan Szabadkán 20 diák fog kapni egy-egy táskát.
4: Elsős, mindegyik kis diák?
5: Nem, tehát ugye az elsősöknek a Magyar Nemzeti Tanács ad iskola kezdési csomagot, tehát alsósok, másodikosok, harmadikosok, negyedikesek kapnak.
4: És akkor 11 órakor veszi kezdetét ez a nagyon szép ünnepség itt a szomszédságunkba. Milyen igen. Vendégek érkeztek?
5: Tehát a nemzeti, Magyarországi Nemzeti Caritasnak az igazgatója, az Agyva Rihárd úr van itten. Paskó atya lesz még ott velünk, és tehát lesz egy kis bemutatkozás, egy kis köszöntő, és akkor utána szétosztjuk a táskákat.
4: Egyébként mi a célja ennek az eseménynek, ennek a projektnek?
5: Hát egyik oldalról szerintem az a legnagyobb, nekünk a legnagyobb célunk, hogy az a diák, aki megkapja ezt a táskát, az örömmel és büszkén vigye ezt a táskát el az iskolába, és hát örüljön annak, hogy ő is egy új táskával kezdhette az iskolát, az iskola évet, nem pedig egyet, amit örökölt, vagy valami használtat, amit valakitől kapott. Tehát én azt gondolom, hogy az oktatás az út, ami segíteni tud egy társadalomnak, ami segíteni tud egy konkrét személynek, hogy amikor majd felnől, és amikor szakmát tanult, akkor jobb életet tudjon biztosítani magának, illetve a családjának. Tehát minden az, amivel mi hozzájárulunk, mint Caritas, mint segélyszervezet itt Szabadkán, hogy valaki jobb kedvel menjen iskolába, ott jobb jegyeket szerezzen, én azt gondolom, hogy ez egy igazi befektetés a jövőbe.
4: Így van, és hatalmas nagy segítség a családoknak, a szülőknek, hiszen valóban nagyon sok család, illetve szülő nem tudja megadni gyermekének azt, hogy egy új iskolatáskával indítsa az évet.
5: Igen.
4: Ma 11 órától ezek szerint a Blaha Lujza cukrászda egy picit zárva lesz, vagy akár érdeklődők bemehetnek és örülhetnek szintén a családokkal együtt.
5: Tehát most úgy szerveztük ezt meg, hogy 3/4 lesz lezárva a cukrászdának, tehát a bratya fivérek, vagy a Rádics fivérek utca oldaláról azok az asztalok, azok továbbra is szabadok lesznek, és jöhetnek a kedves vendégek oda kávézni, illetve tortázni, vagy amit már éppen szeretnének. Igen. Vagy eljönnek, és akkor nézik a gyerekeket, hogy ők,
4: és az örömüket.
5: Hogy ők hogy örülnek. És én gondolom, hogy ez egy gyakorlatilag mi ez egy 3-4 órán belül befejezzük, és utána visszaáll a rend, a megszokott rend, és jöhetnek továbbra is a kedves polgárok. És hát nem tudom, átérhetünk egy másik témára?
4: Épp akartam kérni.
5: Oké. Tehát amikor meghívott a múltkor, akkor beszélgettünk sok mindenről, hogy mivel foglalkozik a Caritas, és akkor mondtam, hogy egy ilyen jótékonysági piacot akarunk a Caritasba csinálni, egy jótékonysági vásárt, és ez most szombaton fog lenni, 9 és 11 óra között. Tehát várjuk a kedves polgárokat, akik szeretnék segíteni a mi munkánkat. Ezen a jótékonysági vásáron különböző olyan dolgokat fogunk felkínálni eladásra adományért, amit mi nem tudunk szétosztani a szegény családok között. Tehát itt gondolok poharakra, gondolok konyhai felszerelésre, ilyen kávéscsészre, teás kompletre, táskák is lesznek, női táskák, férfi táskák, könyvek lesznek magyarul, szerb, magyar nyelven, szerb nyelven, és hát és látva még, amit lesz majd fénykép is, vagy festmény is lesz majd, festménykeret, fényképkeret, csillár, tehát
4: Elég sok mindent dolgok, azért megtalálhatunk majd ott.
5: Igen, amit mondjuk egy egyszerű hétköznapi ruhaosztáson nem tudunk szétosztani. Tehát ezt szeretnénk felkínálni a kedves polgárainknak, polgártársainknak. Tehát például Magyar Karitasznál ez egy bevett szokás, Nyugat-Európában szintén egy nagyon közkedvelt bevett szokás, és tehát pont a mi vendégeink is, a Richard igazgató úr is bátorított bennünket, hogy mikor a múltkor beszélgettünk, hogy igen, próbáljuk meg, csináljuk meg.
4: Ez olyan kis zsibvásár.
5: Egy kis zsibvásár, igen, egy ilyen szabadkai bolhapiac kicsiben. Tehát mindenkit nagy szeretettel várunk. Szombaton 9-től 11-ig az Májovin utca 20-as cím alatt lévő irodánknak az udvarába, tehát hátulról kell bejönni. És majd meglátjuk, hogy milyen lesz.
4: Hát legyen jó, és önöknek sikeres munkát kívánok, és köszönöm, hogy befáradt a stúdióba, és hogy a mai nap folyamán 20 család már biztosan, hogy mosolyogva indítja el, és örömmel indítja el gyermekét az iskolába. Köszönöm a segítségüket.
5: Köszönjük szépen a lehetőséget.

0: ajánló következik.
1: Kedves hallgatóink, indulunk!
2: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
1: Micsoda?
2: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
1: Gratulálom.
2: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykor ott kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
1: Szóval maga a fősumár.
2: Tudják, Kis János nagy buli.
1: Képzeljék el, így beszélt, hogy...
3: Rádió diszkó.
4: Oké.
5: Okay. Ajánlót hallottak.
6: A cifrileket tekerjük vissza a magnókazettát a 80-as évekbe.
7: Retrós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisradon a Vácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431, illetve 064 161 06 25. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannoner TV honlapján is, a www.pannonertv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Dőljön hátra a karos székébe, süppedjen a foteljébe,
1: és hallgassa a Szabadkai Magyar Rádiót.
0: 107,1 MHz.
1: Mi más?

0: Kultúra, sport, közélet.
1: Ez a Mozaik.
2: Felhívnám a figyelmüket, hogy módosul a háromas buszjárat menetrendje az új tanév kezdete miatt. A háromaljárat a Maghetesről 7 és 12 órakor indul a Majsai úti általános iskoláig, visszafelé pedig az iskolától 12 és 12.45-kor indul Maghetes felé. A háromas járat Bajsai útról 10.40, 16.55, 17.45 és 18 óra 20 perckor induló járatai a jelenleg érvényben lévő alternatív útvonalon közlekednek Maghetes felé. Ezek a járatok a Majsai úti általános iskolánál is megállnak, így ott is fel és le lehet szállni.

Az Országos Hidrometeorológiai Intézet adatai szerint Palicson és környékén 25 fokot mérnek, csak úgy, mint Zomborban. Újvidéken, Nagybecskereken és Nagykikinden 22, illetve 23 fokot mutat a hőmérő higanyszála. Belgrádban 25 fok van. A mai nap folyamán 32 fokot is mérhetünk. A három ember közül az elsőbe beleléptünk, szeptember, szép ember. A régi megfigyelések szerint szeptember időjárása nem csak önmagáról mesélt, úgy tartották, hogy a karácsonyig tartó időjárást is megmutathatja. A mai meteorológiai ismereteink alapján természetesen nincs olyan egyszerű szabály, amelyből szeptemberből pontosan meg lehetne jósolni decembert. A népi regulák azonban nem hosszú távú tudományos prognózisok voltak, hanem generációkon át gyűjtött tapasztalatok, emlékek és hiedelmek. Az emberek megfigyelték az égbolt színét, a szelet, a harmatot, a madarakat, az állatok viselkedését és a növények fejlődését, ezekből próbáltak valamiféle rendet kialakítani egy olyan világban, ahol az időjárás döntötte el, sikerül-e a vetés, lesz-e elég takarmány, és eláll-e a termés télig. Sajnos most már valóban nem tudunk így előre gondolkodni, döntötte el, sikerül-e a vetés, lesz-e elég takarmány, és eláll.

Valami rend is, kicsit többen vagyunk az úton, pont ezért fokozottabb óvatosságra hívnám fel a hallgatók figyelmét, és mindazokét, akik úton vannak, akik a közlekedésben részt vesznek, és főleg akkor, amikor iskolák és óvodák közelében járnak, tehát vezessenek sokkal, de sokkal óvatosabban és lassabban. Tartsák be a szabályokat.

0: A 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen. We are the champions.
2: A 80-as évek hercege, Prince. Prince. Prince.
3: A 80-as évek hercege, Prince.
0: Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: Amiről a hírek szólnak,
1: amiről ön is beszél.
0: Tájékoztatás.
1: Az alap, ami összeköt minket.
0: Itt, a 107,1-en.

0: álláshirdetés.
1: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Hírek.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Rafek Violetta. Becsengettek a szerbiai általános és középiskolákba. Az Oktatási Minisztérium adatai szerint összesen 770 ezer diák vesz részt az oktatásban, közülük 530 ezeren általános iskolások, 240 ezeren pedig középiskolások. Idén több mint 62,5 ezer elsősült be először az iskolapadba. A nemzeti kisebbségek nyelvén mintegy 27 ezer általános iskolás és 8800 középiskolás tanul. A jelenlegi adatok szerint 1290 kisdiák kezdi meg az első osztályos tanulmányait magyar nyelven Vajdaságban. Az első fél év december 23-án ér véget, a téli szünet után pedig január 11-én folytatódik a tanítás. Szeptember 15-éig tart a jelentkezés az egyetemista kollégiumi helyekre az első éves hallgatók számára Szabadkán. A többi évfolyam hallgatói szeptember 16-a és november 2-a között jelentkezhetnek. A Szabadkai Diákközpont összesen 759 férőhelyen rendelkezik, amelyek két kollégiumban oszlanak meg. A szállás havonta 2790 dinárba kerül. Emellett étkezést is biztosítanak az egyetemistáknak valamelyik diákétteremben. Az étkezés reggelivel, ebéddel és vacsorával együtt 7980 dinárba, így a teljes havi költség 10770 dinár. Újraindult a Népkonyha Szabadkán. A két hónapos nyári szünet után mától ismét naponta egy-egy adag meleg ételt biztosít a város 1200 leginkább rászoruló lakosának. A kedvezményezettek közül 1050-en a város 18 pontjának egyikén vehetik át a főtételt. A fennmaradó 150 személy 11 külvárosi helyi közösségben él, ezért számukra havonta alapvető élelmiszereket tartalmazó csomagokat biztosítanak. A hidegebb napok közelettével a Vöröskereszt már a következő lépéseket is tervezi. Koncertekkel is gazdag programkínálattal készül Szabadka a Városnapra. Tegnap este a Szabadkai Szimfonikus Zenekar és az Abba Real Tribute Band közös nagy koncertjét hallhatta a közönség. Ma a hagyományoknak megfelelően a Városházán tartják az ünnepi ülést, az eseményen átadják Szabadka város legmagasabb kitüntetéseit, a díszpolgári címet és a Pro Urbe díjakat. Idén Báncsik István újságíró biológus kapta Szabadka díszpolgára címét. Pro Urbe díjban részesült a Szabadkai Tűzoltó Mentőzászlóalj, a Bráczfó Vasutas Művelődési Egyesület, valamint Sebők Valéria népi iparművész. Este 21 órától Dragana Mirković koncertezik a Szabadság téren, ezt követően 23 órakor tűzi játék teszi teljessé az ünneplést. A programsorozat szeptember 2-án a Republik Együttes koncertjével zárul. A magyarországi pop-rock zenekar 21 órától lép színpadra.
3: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén jelenleg 27 fok van, a csapadékos és hűvös délelőtt után kellemes napunk lesz ma Szabadkán és környékén, 29 fokig kúszik majd a hőmérő a legmelegebb órákban. Csapadékra csak a délebbi tájakon van kilátás.
3: Hírműsorok óránként.
5: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
3: SMR. Reklám következik.
0: szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrebia.rs oldalra.
6: Reklámot hallottak.

0: Aktuális,
1: közérdekű,
0: szórakoztató.
1: Mozaik. A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: A 107,1 MHz-en.
0: Mozaik.
3: Mozaik újabb órájába léptünk, ne feledkezzünk el arról, hogy ma van Szabadka város napja, és nagyon szép programokkal kedveskednek az ittenieknek és az ide látogatóknak is, valamint, hogy felköszöntsük a névnaposokat, Egyed, Egon és Farkas névnapja van. Ők is akár ünnepelhetnek így együtt majd városnap alkalmából. A mai nap folyamán is gasztronómiai élményekben lehet részünk, illetve hát este koncert, sőt, lehetséges, hogy tűzi játékkal is zárul majd az este, holnap pedig Republik koncert lesz. Érdemes utána nézni egyébként a részletes programoknak, hogy ki mikor lép fel. És érdemes arra is odafigyelni, hogy megkezdődött az iskolai év, megkezdődött a tanítás, és fokozott figyelemmel kellene most már közlekedni, még inkább, főleg az oktatási intézmények környékén. Hogy mire kell odafigyelni, ennek járunk hamarosan utána.

Hastaneye götürdüler.

0: hogy ne maradjon le semmiről.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
2: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
3: Elkezdődött az új tanév Szerbiában, Vajdaságban a jelenlegi adatok szerint 1290 magyar ajkú elsős kezdte meg tanulmányait. Ma reggel bizony becsengettek az iskolákba, ezzel megkezdődött a 2026-27-es tanév. Az országban mintegy 730 ezer általános és középiskolás diák foglalta el a helyét az iskolapadban, közülük 61.326 kisdiák számára ez az első tanév. És akkor itt még nem is beszéltünk az óvodásokról. De a folytatásban arról beszélünk, hogy mennyire fontos az utakon a fokozott figyelem, az iskolák és az óvodák környékén főleg. Erdődi Csongor gépjármű vezető oktatót köszöntöm a stúdióba, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
4: Én köszönöm, köszöntöm a kedves hallgatókat.
3: Ilyenkor ugye mindig beszámolunk arról, hogy igaz, hogy helyenként a rendőrök is besegítenek abba, hogy mindenki figyeljen oda az oktatási intézmények környékén, de nézzük akkor az alapokat, hogy egyébként is jó lenne, ha mindenki betartaná a szabályokat, és megfelelő képpen közlekedne a nap, a hét minden napján, vagy az év minden napján, de hát ugye vannak olyanok, akiknek ez nem felel meg, és mondjuk gyorsabban hajtanak. Fekvőrendőrök általában ott vannak az oktatási intézmények környékén előtt. Ahogy említettem, ilyenkor élő rendőr is odafigyel, de mi az, amit fokozottan be kell tartanunk?
4: Hát amit fokozottan be kell tartanunk, ugye azok a közlekedési jelző táblák, amelyek figyelmeztetik a közlekedés résztvevőket, hogy iskolövezetben közlekednek. Iskolövezetben a haladási sebesség, amennyiben az iskola településen belül helyezkedik el 30 km/h, vannak olyan helységek is, ahol az iskolás övezet településen kívül helyezkedik el, ott pedig 50 km/h. Most itt ugye szűkítsük a témát, és beszéljünk azokról a helyekről, amelyek településen belül vannak, illetve iskolák, amelyek ott vannak elhelyezve. A 30 km/h sebességkorlátozást ugye jó lenne, illetve indokolt is betartani, hiszen a közlekedési jelzőtábla feladata az, hogy felhívja a közlekedés résztvevőt, hogy a következő métereken, ugye a zónán belül kell számítani iskolás, kisiskolás gyermekekre, akik néha tesznek meggondolatlan dolgot, esetleg nem jól mérik be az autó sebességét, és a gépjárművezetőnek nincs is oka elvárni egy 9-10 elsős kisdiáktól, hogy megfelelően bemérje az autónak a nagyságát, sebességét. Ezért mindenféleképpen a 30-ast ajánlom, tárgyalagosan is és szubjektív véleményen alapján is, hogy be kell tartani, hiszen hogyha valaki meggondolatlanul cselekszik, azt időben le kell reagálni. Tulajdonképpen erre szolgálnak az élő rendőr jelenlét is. Nem fognak ezek a rendőrök az év minden napján ugye kínálni ott. Lesz itt 10-12-3 nap, amikor általában meg fognak jelenni. Szintén nem minden nap, hanem ugye reggel 7, délután 12, meg 13.
3: A csengetéseknél.
4: Így van, csengetésé, tudják ők is ezeket a beosztásokat. Miért? Hát, hogy nyomatékosabbá tegyék a közlekedési jelzések ugye betartását, és hogy tulajdonképpen a gépjárművezetők figyelmét felhívja arra, hogy kell várni a gyermeket a zónán belül. Az ott az ő helye. Úgyhogy nem állja az a kifejezés, hogy amit szoktam néha hallani sebességkorlátozás túllépés esetén, hogy hát minek úgy sincs ott senki, hát igen, de az nem azt jelenti, hogy a következő másodpercekben nem jelenik meg. És ahogy te is mondtad, a fekvőrendőrök jelenléte is általában úgy ezért van, a zónás táblát közvetlen megelőző métereken belül, ott igenis ki van helyezve egy ilyen műszaki korlátozás, amely szintén ugye figyelmezteti a járművezetőket, mert hogyha a sebességcsönkedés nélkül haladnak, az öttyenésre ugye vissza kell jönni az élővilágba, akkor ugye megpillantjuk a rendőrt és a közlekedési jelzőtáblát, és akkor ugye tudatosul bennünk, hogy hoppá, egy csomó gyermek lehet az úton.
3: Vannak olyan szülők, akik ugye autóval szállítják a csemetét az oviba, az iskolába, és vannak olyanok, akik kerékpárral, akár szabadon, tehát a gyerek is tekerheti a kerékpárt, és utána megy a szülő. Ilyen esetben mik a szabályok? Tehát a gyerek elől teker, és utána a szülő, illetve hát a felszereltség.
4: Ha a közlekedési szabályokat nézzük, akkor 12 éven alul önállóan nyilvános úton személy nem közlekedhet. Ugye a közlekedés biztonsági törvénykönyvben hivatalosan minden 12 évtől fiatalabb személy, aki részt vesz, annak a státusz a gyermek. Ez az első. 12 éves koron alul egyedül ugye nem közlekedhetnének. Ha mégis közlekednek, ugye 7 éves kortól lehet szülői felügyelettel, úgyhogy mennek egymás után libasorban, hogy éljek a magyar kifejezéssel, megy a gyermek elő, a szülő pedig megy hátul, és az út, illetve a forgalmi sáv részéből 1 métert foglalhatnak el. Az a maximum. Ami a felszereltséget illeti, normális, hogy először a kerékpár legyen megfelelő műszaki állapotban, azt sem szabad ugye elhanyagolni, és akkor van ugye a láthatósági mellény, ami jelentősen megnöveli annak az esélyét, hogy távolabbról is a gépjárművezető érzékelje azt, hogy valami lassabb jármű közlekedik közvetlenül előtte.
3: És gondolom, hogy azért a kisebb sisak is jó, hogyha főleg a gyermek fején azért
4: igen,
3: ott van.
4: Igen, jó, hogy a gyermek fején ott van, nem hogy hasznos, hanem a gyermekek körében meglehetősen trendi szokás, úgyhogy szokták ők önállóan kérni, függetlenül, hogy a szülő kínálja nekik, vagy sem. Vannak különböző mintázatok, különböző modellek, amik tényleg hogy hozzátesznek ehhez a kerékpáros vagánsághoz.
3: Ugye az elmúlt időszakban itt... Hát felháborodás volt az elektromos kerékpárok kapcsán. Na most hát rájuk is vonatkozik az, hogy az iskolák és az óvodák környékén, mert ugye nagyon sok fiatal hajtja ezeket a járműveket, és nem tartva be a szabályokat, sőt, ketten ülnek a kerékpáron, ami ugye kiskorúak esetében nem engedélyezett. Hogy rájuk is vonatkoznak ezek a szabályok, hogy a kijelölt úton közlekedhetnek, illetve ugye az iskolák, óvodák környékén sokkal lassabban.
4: Hát így van, most tetszik, nem tetszik, ez van. Az elektromos kerékpárok egy részét be kell regisztrálni. Ha be kell regisztrálni, akkor azt jelenti, hogy kell hozzá AM kategóriás vezető jogosítvány, ami köznyelven a kismotor jogosítványnak felel meg. Ezzel járó kötelezettségeket be kell tartani, felszerelés, kaciga, ugye, illetve bukósisak, illetve a közlekedési felület, amit használhatnak. Ezek az elektromos kerékpárok kerékpár úton nem közlekedhetnek, ha bár szoktam őket rendszeresen látni. Igen. Kerékpársávon igen. Ugye mi a különbség a kerékpárút és a sáv között? A kerékpárút az egy külön kialakított közlekedési rész. A kerékpár
3: ez mondjuk sáv, itt a Strossmayrova utcán, a ez megtalálható.
4: Igen. A kerékpársáv az pedig közvetlen ugye a forgalmi sáv mellett helyezkedik el, és azt ott ők igénybe tudják venni. Illetve, hogyha nincsen kerékpársáv vagy külön sáv, akkor ők is szintén 1 métert a forgalmi sávból ugye használhatnak, és így, ahogy mondtad, minden forgalmi szabályt ugye be kell nekik tartani. Ami azt jelenti, hogy ezek a elektromos kerékpárok személyes tapasztalatban mondom, képesek meghaladni a 30 km/h haladási sebességet, sőt, némelyek a 50 km/h-at is, ami azt jelenti, hogy iskolás övezetben érve szintén rájuk vonatkozik a 30-as korlátozás.
3: Ami még nagyon fontos, és erről talán nagyon ritkán beszélünk, autóbuszállomás. Tehát sok gyerek településen vagy a lakóterületén kívül jár iskolába. Gondolok itt például Horgosra, hogy Kispiac és Horgos közötti útról mennek el autóbusszal a horgosi iskolába. Tehát, hogy használva van. Az autóbusz állomások környékén is oda kellene figyelni az autósoknak, sőt, a gyereket megtanítani arra, hogy nem ugrik ki a busz előtt sem, és a busz után sem, mert nagyon sok esetben történt ilyen baleset is.
4: Igen, ez egy nagyon fontos téma. Ugye az autóbusz sofőrök a szakmából kifolyólag képezve vannak ilyen jellegű közlekedési szituációkra, de tárgyilagosan ők minden problémát megoldani nem tudnak. A következő. Igen, fel kell hívni a szülők figyelmét, hogy mindenféleképpen tanítsák meg a gyermeket, hogy függetlenül, hogy mennyit késnek az iskolába, akár az autóbusz miatt, vagy akár mások miatt, nincsen semmilyen ok, amely feljogosítaná arra a kisgyermekeket, hogy kiugráljanak az autóbusz előtt, vagy az autóbusz mögött, hiszen az autóbusznak a körvonala, gabarit, ugye köznyelven, az elég nagy, széles, ami takarja a beláthatóságot. Van még egy fontos közlekedési szabály, amit jó, hogyha az autósok, illetve a közlekedés részvevők ugye emlékezetből betartanának, hogy bármilyen olyan esetben, amikor az autóbusz az úton áll meg annak érdekében, hogy gyermekek ki is beszálljanak, mindegy, melyik irányból érkezik az autós, meg kell állni. Hogyha az autós a busz mögött érkezik, azon a forgalmi sávon megáll. Ha az ellenkező forgalmi sávból érkezik, akkor is megáll. Csak akkor van joga az autósnak elhaladni az autóbusz mellett, hogyha van kijelölt autóbusz megálló, ahol az autóbusz lebír teljes mértékben ugye sorolni, és nem a forgalmi sávon végzi ezeket a ki- és beszállásokat. Úgyhogy itt különben egy kisebb rendszerről van szó, hogyha ezt a részét biztonságosabban szeretnénk tenni, az első az autóbuszsofőrök képzése, ami folyamatos, a másik a szülőnek meg kell tiltania, hogy a gyermek a buszból kiszállva vagy beszállva bármilyen oknál fogva is siessen. A probléma mindig akkor van, amikor valaki siet, meg kapkod. Amikor nyugodt vagy van idő, akkor nem jellemző a hirtelen nagyobb problémák kialakulása. A harmadik pedig az, hogy az autósok a ráérkező buszra vonatkozóan, hogyha a busznak bármelyik része és a forgalmi sávon van, meg kell állni, kész.
3: Az én időmben az iskolában tanultuk, egyébként már az óvodában is tanítottak bennünket, hogy hogyan kell átkelni az úton, és az iskolába kreszt is tanították. Ha jól tudom, akkor ez megszűnt valamikor. Ezt hogyan lehetne pótolni? Tehát ezt a szülő próbálja meg oda-haza pótolni, vagy
4: hát a
3: jó lenne visszahozni?
4: Jó lenne visszahozni. Jó lenne visszahozni, minden kétségen kívül jó lenne visszahozni. A szülők feladata nagy rész, viszont ezt magunk csak nem hivatalos információ hallásból tudom azt mondani hallgatóknak és neked is, hogy némely iskolákban a műszaki órán keretein belül szoktak foglalkozni a közlekedési jelzőtáblákkal, az átkeléssel, a villanyrendőrök színbeosztása jelentésével, úgyhogy nincs teljesen elhanyagolva, úgy köztes úton van, jó lenne fejleszteni ezt a részét.
3: Hát igen, és mondjuk például, amikor autóval szállítja a szülő a gyermeket, akkor akár egy András keresztnél meg lehet magyarázni a gyereknek, hogy figyelj, nézd jobbra, ez az András kereszt, és ez ezt jelenti.
4: Hát igen.
3: Tehát már gyerekkorban lehetne így foglalkozni, és akkor egyhogy játékosabban telik az idő, a másik, hogy a szülő is folyamatosan karba tartja az emlékeit ezáltal.
4: Igen, kettős hatás, ugye szülő visszaemlékezik, a gyermeket pedig tanítja, és akkor ezáltal kialakul egy biztonságérzet.
3: Én nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtál hozzánk, és mindenkinek kívánok balesetmentes közlekedést és iskolakezdést, illetve évet. Mindenki nagyon vigyázzon magára, vigyázzunk egymásra.
4: Én köszönöm szépen.

0: Reklám következik.
1: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a Szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
3: Reklámot hallottak.

0: A háttér a munkához,
1: a társ a pihenéshez.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Most mondanám, hogy az ősz beköszöntével sem szűnik meg a hőhullám, és szeptemberben is a rendkívül változékony, a szokásosnál lényegesen melegebb kánikulai helyzetre kell készülnie a frontérzékenyeknek, de hát ugye az ősz még nem köszönt be, csak szeptember 1-jét írunk. Az első napon ugye már is egy hideg front érkezett, átmeneti enyhülést hozva, de hétvégére ismét kánikula, kemény kánikula az, amire készülhetünk. Az esti záporok, zivatarok és a viharos szél erősíti a hidegfronti hatást, megzavarja az alvás minőséget. Egyébként a vérnyomás kiugró értékek ingadozására is számítani kell, erősödő mellkasi panaszokra, gyakoriak a szorongásos, pánik jellegű reakciók. A hidegfront és a fronthatás gyorsan halad, és jelentősen közben gyengül is. A kánikula és a fokozott hőterhelés lesz a jellemző, a fokozottan érzékenyeket érintő hidegfronti hatások mellett. Ez a nagy változékonyság a következő napokban is jellemző marad, de fokozatosan erősödő melegedési tendencia egyre több fejfájás mellett. Az erős napsütésben a hőérzet különösen magasan alakul, feltétlenül kerülni kell a déli tűzőnapot, mert ez nagymértékben fokozza a hőegyensúlyi panaszokat. A folytatásban már egyértelműen a hőség lesz uralkodó, úgyhogy továbbra is számítani kell a vérnyomás ingadozásra, a fejfájásra, a rosszul létekre. Mindenki nagyon vigyázzon magára.

0: Reklám következik.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natura konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
0: Vital Natura konferencia 2026. szeptember 5-e. Vigadó, Palics. Jegyek és információk kaphatók a 060-145-00-65-ös telefonszámon. 060-145-00-65.
2: Reklámot hallottak.
3: Dél van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Rafek Violetta. Elkezdődött az új tanév Szerbiában. Városnapot ünnepel Szabadka. Meghaladta az ezret a nepáli áradások halálos áldozatainak száma, és bejelentette visszavonulását a válogatottságtól Messi. Következnek a részletek. Ma reggel becsengettek az iskolákban, ezzel megkezdődött a 2026-27-es tanév Szerbiában. Az országban mintegy 730 ezer általános és középiskolás diák foglalta el helyét az iskolapadban, köztük 61.326 kisdiák számára ez az első tanév. A szabadkai Majsai úti általános iskolát is gyerekzsivaj töltötte meg reggel. Az elsősöket ünnepi műsorral köszöntötték az új tanév első napján. Vajdaságban egyébként a jelenlegi adatok szerint 1290 magyar ajkú elsős kezdi meg tanulmányait. Mecserik Anita riportja.
2: Izgatott gyerekek és szüleik várakoztak kedreggel a szabadkai Majsai úti általános iskola udvarában. Az új elsősöket szüleik is elkísérték. Sokuk számára ez volt az első találkozás az iskolával és leendő osztálytársaikkal. Pojákovics Vivien. Mennyire vártad az iskola kezdést?
3: Nagyon.
2: Mit gondolsz, mennyire lesz más az óvihoz képest? Most indulsz első osztályba. Várod a tanulást, a tantárgyakat, az osztálytársakat?
3: Várom.
2: Itt vannak a szülők is, hogy érzik magukat, milyen volt a felkészülés?
4: Nem volt nehéz, ugye ő már a harmadik gyerek, és nagyon várja, úgyhogy szerencsések vagyunk.
2: Az elsősöket az ötödikesek ünnepi műsorával köszöntötték. Ezt követően bemutatták a kisdiákoknak leendő tanítóikat és osztályfőnökeiket is. Miközben a legfiatalabbak ismerkedtek egymással és az iskola épületével, az idősebb diákok már magabiztosan tértek vissza az osztálytermekbe, régi osztálytársaik és barátaik közé. Csúszó Dávid. Milyen érzés az osztálytársakkal találkozni ismét?
5: Jó.
2: Mit fogtok meg csinálni, tudod-e?
5: Hát egy feladatlapot.
2: Tudsz-e valamit az új tantárgyakról? Melyik tantárgyat várod legjobban?
5: Matekot, magyart.
2: Az idei tanévben tovább nőtt a tanulók száma a Majsai úti általános iskolában. Az intézményben 4 első osztályt indítanak, 2 magyar és 2 szerb tannyelvű tagozatot, így az iskola több mint 80 kisdiákot fogad elsősként. Bognár Beáta, a szabadkai Majsai úti általános iskola igazgatója.
6: A szabadkai Majsai úti általános iskolának 620 tanulója lesz ebben a tanévben, 32 tagozatunk van, ennek nagyon örülünk, hiszen most egy tagozattal többet tudtunk indítani, mint az előző tanévben, és hát ma most hamarosan 8 órakor lesz az elsősök ünnepélyes fogadása. 4 első osztályunk lesz, 2 szerb nyelven és 2 magyar tanítási nyelven is, összesen 83-an kezdik meg itt az iskolánkban most szeptember 1-én az első osztályt.
2: Az iskola kezdésre az új tankönyvek is megérkeztek, amelyeket Szabadka város biztosított a diákok számára. A korábbról megmaradt, jó állapotú tankönyveket továbbra is használják az oktatásban. Az elsősöknek pedig idén is jutott egy kis segítség az iskola kezdéshez. A Magyar Nemzeti Tanács által biztosított tanszercsomagokat is megkapták.
1: Városnapot ünnepel ma Szabadka. A település 1779. szeptember 1-én kapta meg a szabadkirályi városi rangot. Az évforduló alkalmából a városi képviselőtestület díszülésén átadták a város idei elismeréseit is. Az ünnepség a szabadkai fúvós zenekar műsorával kezdődött, majd ünnepélyesen felvonták Szabadka lobogóját. Az eseményen Sztefán Bakić polgármester és Gyivánovi Dániel a városi képviselőtestület elnöke is részt vett. A díszülésen a polgármester ünnepi beszédében az elmúlt időszak városi beruházásait és fejlesztéseit ismertette. A Szabadka díszpolgára címet idén Bencsik István újságíró, biológus kapta. Pro Urbe díjban részesült a szabadkai tűzoltómentő zászlóalj, a Bratszvo Vasutas Művelődési Egyesület, valamint Sebők Valéria a népművészet mestere. Az ünneplés pedig este is folytatódik. 21 órától Dragana Mirković koncertezik a Szabadság téren, ezt követően 23 órakor tűzi játék teszi teljessé az ünneplést. A programsorozat szeptember 2-án a Republik Együttes koncertjével zárul. A magyarországi poprock zenekar 21 órától lép színpadra. Öngyilkos lett Montenegróban az a 30 éves orosz állampolgár, akit 3 ember meggyilkolásával gyanúsítottak. A férfiket hajnalban találták meg a Hercegnovi közelében egy erdős területen. A rendőrség szerint elfogása közben tüzet nyitott az egyenruhásokra, majd saját magával is végzett. Rendőr nem sérült meg. A gyanú szerint a férfi hétfő délután egy Danilovgrád környéki lőtéren 3 alkalmazottat lőtt agyon, majd az egyik áldozat autójával menekült. A hatóságok tovább vizsgálják a 3-as gyilkosság indítékát és a történtek körülményeit. A montenegrói kormány szeptember 1-ét és 2-át gyásznappá nyilvánította, Danilovgrádban pedig szeptember 3-ára halasztották a tanévkezdést. Meghaladta az 1000-et a nepáli áradások halálos áldozatainak száma. A hatóságok legfrissebb adatai szerint összesen 1300 ember vesztette életét, és további mintegy 4000 ember tartanak nyilván eltűntként. Közülük 583 külföldi állampolgár, közölte a nepáli katasztrófa védelmi ügynökség. A mentőegységek továbbra is keresik az eltűnteket, így az áldozatok száma még tovább emelkedhet.
0: Sport.
1: Bejelentette visszavonulását a válogatottságtól Lionel Messi. Minden idők egyik legnagyszerűbb labdarúgója közösségi oldalán számolt be arról, hogy visszavonul. A 39 éves Messi úgy fogalmazott, ez olyan döntés volt, amit fájt meghozni, de eljött az idő. A focista megköszönte a szurkolóknak a mindenkori támogatást, hálát adott a családjának, hogy mindig mellette álltak, és egyben elbúcsúzott a klubtól és csapattársaitól. Messi 2005. augusztus 17-én Budapesten mutatkozott be az argentin válogatottban. 3 évvel később olimpiát nyert az U23-as argentin csapattal. Idén nyáron a 6. világbajnokságán szerepelt. 34 VB találkozón 21 gólt és 12 előkészítést jegyzett. A pontos idő 12 óra 8 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Tanévkezdő ünnepségen köszöntötte az első osztályba induló kisdiákokat a Magyar Nemzeti Tanács. Egyre kevesebb gazda köt biztosítást a termőföldekre. Jönnek a részletek. Tanévkezdő tanszercsomaggal és iskolatáskával vághattak neki az iskolának a vajdasági magyar elsősök. A Magyar Nemzeti Tanács idén is központi tanévkezdő ünnepségen köszöntötte az első osztályba induló kisdiákokat, ezúttal a Bajsai Testvériség Egység általános iskolában. A 19 elsősnek és családjaiknak az iskola kezdéssel járó anyagi terhek enyhítésében is segítséget jelent a csomag, amelyet Magyarország kormánya támogatásával a Bethlen Gábor alapkezelő közreműködésével biztosítanak. A Rákóczi Szövetség jóvoltából pedig idén is minden magyar tannyelvű első osztályos iskolatáskát kap. Szatmári Csilla a mikrofonnál.
3: Izgatott kiselsősök népesítették be a Bajsai Testvériség Egység általános iskolát, ahol már az új tanévre készülnek. A rendezvényen Cservenák Kancsár Izabella iskolaigazgató köszöntötte a 19 kisdiákot, szüleiket és tanítónőjüket, Szilágyi Eleonórát. A gyerekek az iskola kezdéshez szükséges tanszereket kaptak, köztük írószereket, színes ceruzákat és sporteszközöket. Bahorek Csenge.
7: Sokat fogod használni tornaórán az ugráló kötelet?
8: Igen.
7: Szeretsz ugráló kötelezni?
8: Igen.
7: Sok színes ceruzát kaptál-e ebbe a toltartóba?
8: Igen.
7: És sokat fogsz vele színezni?
8: Igen.
3: A tanszercsomag az iskola kezdés költségeit is enyhíti a családok számára. A szükséges felszerelések mellett ugyanis iskolatáskát is kaptak a magyar iskolába készülő diákok. Námeszovszki Tímea.
9: Ez egy nagyon hasznos és nagyon, nagyon jó támogatás a nagycsaládosoknak is, és minden családnak egyáltalán, hiszen ilyenkor iskolakezdéskor nagyon sok mindent kell megvásárolni a gyermekeinknek, beleértve az iskolatáskát is, és ennek a terhét most levették a vállunkról, illetve a tanszercsomag, amit szintén kaptak a gyerekek, nagyon-nagyon sok olyan dolgot tartalmaz, amit mindenképpen ki fognak használni az iskolában, és ezt nem a szülőknek kellett megvásárolni.
3: A Rákóczi Szövetség évek óta támogatja a külhoni családokat abban, hogy a gyermekeik magyar nyelven kezdjék meg a tanulmányaikat. Petrovai László, a szövetség stratégiai igazgatója beszédében köszönetet mondott a szülőknek, hogy magyar oktatás mellett tették le a voksukat.
10: A Rákóczi Szövetség a magyar iskolaválasztási programját a 2000-es évek első felében indította el, és tettük mindezt azért, mert a Rákóczi Szövetség tevékenységének az egyik legfontosabb lába, a külhoni magyar területeken a magyar nyelvű iskolaválasztás népszerűsítése és annak elősegítése. A Rákóczi Szövetség magyar iskolaválasztási programja több programelemből áll, gyakorlatilag a gyermekek születésétől egészen az iskolába való belépésig végig kísérjük a gyermekek útját és a családok útját.
3: Vajdaságban idén 1290 magyar elsős kezdi meg a tanulmányait, mondta Fremond Árpád. A Magyar Nemzeti Tanács elnöke szerint az anyanyelvi oktatás támogatása kiemelt feladat, ezért idén is minden magyar elsős megkapja a tanévkezdő tanszercsomagot.
8: Gyakorlatilag mi hosszú évekre visszamenőleg folyamatosan támogatjuk azokat a családokat, azokat a gyermekeket, akik anyanyelvükön kezdik meg a továbbtanulást, azaz magyar nyelven. Azt gondolom, hogy ez az egész vajdasági magyar közösség szempontjából fontos, akár a megmaradásunk szempontjából is fontos. Ez egy gesztus, amivel gyakorlatilag segíteni szeretnénk a családokat, azokat a családokat, akik magyar nyelven íratják be a gyermekeiket egy-egy oktatási intézményben. Azt látjuk most egyébként, hogy az elmúlt években nem csökken az elsőben iratkozóknak a száma, tehát mindig olyan 1300 körüli elsősünk van, aki bekerül a rendszerben.
3: A gyerekek magyar tagozatra íratása ugyan családi döntés, de az egész közösségünk fennmaradásának az áloga is, hangsúlyozta a dr. Pásztor Bálint. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke szerint a magyar osztályok megtartásáért továbbra is mindenhol küzdeni kell.
11: Ma az egyéni döntéseket ünnepeljük, amelyek közösségi megerősödést eredményeznek, hiszen az, hogy a szülők magyar osztályba iratják a gyermeküket, az egy egyéni családi döntés, de minden ilyen családi döntés, minden ilyen egyéni döntés a közösségünk megerősödését is szolgálják. Örülök annak, hogy 1300 környékén van minden évben most már esztendőkre visszamenőleg a magyar elsősöknek a száma, tehát nem csökken a lélekszámunk, ugyanakkor minden gyermekért, minden osztályért küzdeni kell, és örülök annak, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség tartományi és köztársasági kormányzati szerepvállásának köszönhetően az összes osztályt meg tudtuk menteni, az összes osztályt el lehet indítani, akár egy-két fővel is szorványban ebben a tanévben is.
3: Az ünnepségen elhangzott, hogy idén 1290 elsőssel együtt több mint 10 000 általános iskolás és 4 700 középiskolás tanul magyarul. Az idei tanévben emellett 40 kisebb létszámú magyar tagozat indulását is engedélyezték.
1: Újvidéken a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központban kezdték meg a Magyar Nemzeti Tanács iskola kezdési csomagjainak szétosztását a helyi, valamint a Tisza-Kálmán-falvi általános iskolák elsős diákjainak. A tanfelszerelést tartalmazó csomaggal együtt az ajándék iskolatáskát is birtokba vehették a gyerekek. Paracki László és Mecserik Anita beszámolója.
2: A Magyar Nemzeti Tanács már 2011 óta oszt tanszercsomagot a magyar tannyelvű tagozaton induló elsősöknek. A csomag az első osztály összes tanfelszerelését tartalmazza, így a rajz és a zenei felszerelést is. A Rákóczi Szövetség pedig iskolatáskát küld azoknak a külhoni kisfiúknak és kislányoknak, akiket magyar iskolába íratnak a szüleik. Bábi Dániel, Tisza-Kálmán falvi szülő.
12: Két családom van, először kapjuk a segítséget, úgy gondolom, hogy valóban sokat fog jelenteni, mivel a családi költségekre nagy kihatással lesz az ajándékozás.
13: Egy gyerek indul iskolába, illetve milyen idősek?
12: A kislányom az 3 éves, ő óvodás, a kisfiam pedig 6,5 éves, ő indul most az idei évben első osztályba.
2: Újvidék községben 30 magyar ajkú kisdiák kezdik koptatni az iskolapadot. A Petőfi Sándor és Szonya Marinkovics általános iskolákban 26, a Tisza-Kálmán falvi Ivo Andrik iskolában pedig 4 elsős indul magyar nyelvű osztályba. Kanazér Karolina, újvidéki szülő.
14: Azért vagyunk ugye itt ma, mert az első osztályban kapnak nem kisméretű, meg szerint csomagot, hanem eléggé gazdag csomagot az elsőseink. Úgyhogy ez hát így eléggé megkönnyíti a szülőknek a dolgát, és a gondunkat nagy terhet vesz le a hátunkról, van az értelemben, hogy hát mindent készen megkapunk már, úgymond.
2: Az MNT nevében Kabók Róbert köszöntötte a gyerekeket és szüleiket, valamint Kis Gyula, Újvidékváros képviselő testületének VMS-es tagja üdvözölte az új diákokat. A 18 kislány és 12 kisfiú a tanszercsomag mellé a Rákóczi Szövetség jóvoltából iskolatáskát is kapott.
15: Örülünk, hogy most az idén is ennyi szülő, 30 szülő választotta a magyar oktatást. Ez azt hiszem, hogy egy valamilyenféle kontinuitás, mert ez az a szám reálisan, ami a Újvidéken és környékén általában magyar elsősök száma ezt körül szokott forogni. A táskákat ugyanúgy, mint ahogy már évek óta a Rákóczi Szövetség biztosította, a Magyar Nemzeti Tanács pedig a tanszercsomagot, amiben megtalálható minden olyan dolog, ami az elsősöknek a iskolába induláshoz szükségük van, füzetek, ceruzák, vonalzók, festék és minden olyan hasonló, amivel a szülőknek szeretnünk volna egy kicsikét segíteni, hogy ennyivel is könnyebb legyen az iskolába indulás.
2: Vajdaságban, így Újvidéken is a tanév szeptember 1-én kezdődött, az első fél év pedig december 23-áig tart.
1: A természeti károk egyre nagyobb kockázatot jelentenek a vajdasági gazdák számára. Ennek ellenére Szerbiában a termőföldeknek csak töredéke biztosított. Jégverésre, viharra és fagykára köthető biztosítás, az aszály okozta veszteségekre azonban továbbra sincs megfelelő megoldás. A gazdák egy része a magas költségek miatt nem dönt a biztosítás mellett. Balázs Zita a mikrofonnál.
16: Az idei szezon elején még kedvezőbb hozamokban bíztak a gazdák, a nyár közepén azonban az elhúzódó csapadékhiány alaposan átírta a várakozásokat. A kukorica és a napraforgó több termőterületen is megsínylette a szárazságot, így egyre fontosabbá válik az is, hogy a termelők milyen módon tudják mérsékelni a természeti károk okozta veszteségeket. Ritter Frányó, szabadkai termelő.
17: Ha előző években igen kötöttem, még valamikor volt értelme, hogy kötésnek, mert korrektabbak voltak a biztosítók, de mostanában a mai időkben nem nagyon kössük a biztosításokat. Egy az, hogy nagyon túl drágák, más még, ahogy lássuk, nincs értelme. A jég ellen, akkor is mindig ott még valahogy elismerik, de a szárazság ellen nem is érdemes kötni egyáltalán, azért, mert az állam még nem nyilvánítja elemi csapásnak, addig a biztosító nem fizet. És azt mink nagyon jól tudjuk, pár éven köröztül, mikor rendes elemi csapás volt, az állam nem akarta elismerni, biztosíték még nem fizettek semmit.
16: Leggyakrabban azokat a kultúrákat biztosítják, amelyek leginkább ki vannak téve a különböző kockázatoknak. Vajdaságban egy hektár búza vagy kukorica biztosítása körülbelül 4500 dinárba kerül, a napraforgói pedig mintegy 5300 dinár. Aladics Tibor, ludasi termelő.
18: Egyre jobban alább hagy a befektetési kedv, hiszen ugye az ilyen hozamok mellett az emberek tényleg mindent számítanak és mindent néznek, úgyhogy a jövőben a biztosítás majd, hogy fog történni, ezt nem tudom. Azt is hallottam, hogy az idejében ott Bajmok környékén volt egy nagyon nagy égeső, és ott a biztosítóház valahogy nem úgy viszonyult a termelők felé, mint szokott. Na, az ilyen dolgok nagyon negatívan hatnak ki.
16: A biztosítók szerint a szerbiai gazdák csak nem 90%-a alapbiztosítást köt terményeire. Ez a jégverés, a tűz és a villámcsapás okozta károkra nyújt fedezetet, még kiegészítő biztosítással a vihar, az árvíz és a fagykár is biztosítható. Azonban az aszályra egyelőre nincs konkrét megoldás. Nagyvarjas Árpád, független biztosítási tanácsadó.
19: Tudni kell, hogyha kihívunk egy, tehát kérünk egy ajánlatot, ez még nem kötelez minket semmire se, meg tudjuk nézni, hogy ez megfelele, és okvetlenül nézzük meg, tehát azra nagyon, nagyon legyünk tisztában azzal, hogy mi az, amire kötöttük. Tehát nem biztos, hogy egyértelműen minden benne van, minden le van fedve abban az összegben, amit mi kértünk. Tehát ebben legyünk tisztában, és akkor nem lesznek félreértések.
16: A biztosítási díj a termény fajtájától és a várható hozamtól függ, a költségek egy részét pedig az állam támogatja. Ennek ellenére Szerbiában továbbra is jóval kevesebb mezőgazdasági területet biztosítanak, mint a környező országokban. Magyarországon a mezőgazdasági területek körülbelül felét, Horvátországban 60, Szlovéniában pedig már a területek 80%-át biztosítják a gazdák.
1: A pontos idő 12 óra 20 perc, híradót hallottak.
0: Időjárás.
1: Szabadkán is környékén jelenleg 28 fok van. Szerbiában ma többnyire napos, meleg idő várható változó felhőzettel. A legmagasabb nappali érték 29 és 33 Celsius fok között alakul. Szerdán és csütörtökön is folytatódik a túlnyomóan napos, meleg idő. Pénteken 30 és 33 fok közötti csúcsértékek várhatók.
20: Hallgassa a múlt zenéit,
21: tájékozódjon a jelenben.
20: Szabadkai Magyar Rádió.
22: Reklám következik.
23: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
24: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
23: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
24: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
23: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
25: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
26: Várom a postást.
25: Jön a nyugdíj?
26: Azt várhatom.
25: A számlákat hozzák.
26: Na azt nem várnám.
25: Hát akkor?
26: Ma hozzák a hét napot.
27: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
28: Reklámot hallottak.

0: Nálunk a nosztalgia a divat.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Szeptember 1-én 1 euró 117 dinár 34 para, 100 forint 32 dinár 10 para, 1 svájci frank 124 dinár 84 para, 1 angol font 136 dinár 90 para, és 1 amerikai dollár 101 dinár 07 para. Ez volt a valuták hivatalos középárfolyama a Szerbiai Nemzeti Bank adatai alapján.

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?

0: Itt a Szabadkai Magyar Rádió, a 107,1 MHz-en.
1: Minden, ami számít, egy helyen.
0: Hogy ne maradjon le semmiről.
1: Mozaik.
2: És a Mozaikban most belelapozunk a Pannon Televízió műsor füzetébe. Jelen pillanatban Kárpáti kulináris címmel főzőműsort láthatnak. Ezt követi a Pannon Televízió dokumentum filmje Elárverezett jövő címmel. Utána Pannon gazda benne az őszivetést is veszélyezteti a szárazság az idei dohányhozamról, és keresettek a télire valók a termelői piacokon. Lesz Körút, közéleti és kulturális magazin, Vidékünk címmel magazinműsor a vajdasági hétköznapokról 15 óra 35 perckor kerül vetítésre, utána fitpercek, majd tanuljunk szerbül. A 17 órai közelképben a gunarasi falunapról láthatnak összefoglalót. Utána híradó, majd a vajdasági magyar elsősök tanévkezdő ünnepsége és beiskolázási csomagjaik átadása Bajsán volt, ez a Pannon Televízió felvétele. 19.30-kor Szubjektív, melynek vendége Pap Éva író, Regényhősök nyomában ez a téma. Utána híradó, forog a kamera, benne pedig Így készült a bolond mese, Bicskei Zoltán új alkotásának verkfilmje. A kincses ládánk Bács Fekete-hegyre utazik, de lesz zenezóna is még a késő esti híradó előtt. Majd holnap reggel a kincses ládánk nagy kikindai része mellett ébredhetnek. Utána Vidékünk címmel magazinműsor, akkor a reggel 8.35-kor fitpercek, utána tanuljunk szerbül. 9.25-kor diagnózis, egészségügyi magazin lesz látható, majd egy német nyelvű nemzetiségi magazin műsorral várják a nézőket. 10.35-kor szegedi közélet, utána Srpski ekrán, szerb nyelvű nemzetiségi magazin, és 12 órakor közelkép benne falunap Gunarason, ma és holnap a Pannon TV-ben.

0: Figyelem! Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 2, 1.
1: És indul még egy sláger a 80-as évekből.
0: Hosszabb a

0: 13 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
2: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Rafek Violetta. Szabadka városnapja alkalmából idén is ünnepi díszülést tartott Szabadka város képviselőtestülete a Városháza dísztermében. A hagyományokhoz híven az ünnepi ülés nem csak az 1779. szeptember 1-én elnyert szabadkirályi városi rang évfordulójára való emlékezésről szólt, hanem az elmúlt időszak eredményeinek számbavételéről és a város jövőjéről is. A díszülést minden évben a város legmagasabb elismeréseinek átadása teszi különlegessé. Az idei ünnepségen Szabadka díszpolgári címét Báncsik István újságíró, biológus vehette át, a Proúrbe díjakat pedig a Szabadkai Tűzoltó Mentőzászlóalj, a Bráczfó Vasutas Művelődési Egyesület, valamint Sebők Valéria, a népművészet mestere kapta. Ma este 21 órától Dragana Mirković koncertezik a Szabadság téren. Ezt követően 23 órakor tűzi játék teszi teljessé az ünneplést. A programsorozat szeptember 2-án a Republik Együttes koncertjével zárul. A magyarországi pop-rock zenekar 21 órától lép színpadra. Elkezdődött az új tanév Szerbiában. Az Oktatási Minisztérium adatai szerint összesen 770 ezer diák vesz részt az oktatásban, közülük 530 ezeren általános iskolások, 240 ezeren pedig középiskolások. Idén több mint 62,5 ezer elsős ült be először az iskolapadba. A nemzeti kisebbségek nyelvén mintegy 27 ezer általános iskolás és 8800 középiskolás tanul. A jelenlegi adatok szerint 1290 kisdiák kezdi meg az első osztályos tanulmányait magyar nyelven. Az első fél év december 23-án ér véget, a téli szünet után pedig január 11-én folytatódik a tanítás. Fokozott rendőri ellenőrzésre számíthatnak a járművezetők az iskolák környékén Szerbiában. A tanév kezdetével országszerte megerősítik a közlekedési rendőrség jelenlétét az oktatási intézmények közelében. A hatóságok elsősorban a sebességhatárok betartását, a gyalogátkelő helyek megközelítését és a biztonsági öv használatát, valamint a gyermekek szabályos szállítását ellenőrzik. Jelenleg nincs aktív tűzfészek a Deliblati homokpusztán, de a helyzet továbbra is fokozott figyelmet igényel. A tűzoltó csapatok folyamatosan készenlétben vannak, a terepet pedig drónokkal és hőkamerákkal is ellenőrzik. Tegnap több kisebb tűzfészket észleltek. Összesen 149 alkalommal kellett beavatkozni reggel 6 és 18 óra között, de végül sikerült megakadályozni a lángok tovább terjedését.
0: Időjárás.
2: Szabadkán is környékén jelenleg 28 fok van, Szerbiában ma többnyire napos, meleg idő várható változó felhőzettel. A legmagasabb nappali érték pedig 29 és 33 Celsius fok között alakul. Holnap és csütörtökön is folytatódik a túlnyomóan napos, meleg idő, pénteken 30 és 33 fok közötti csúcsértékek várhatók.
3: Aktuális.
4: Aktuális.
0: Érdekes.
4: Érdekes.
0: Hallgasson bennünket
3: a Régió Rádió hullámain is.
0: A Régió Rádió hullámain is.

0: Jó napot kíván önöknek!
1: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Mozaik.
1: Mozaik. Mozaik. Mozaik.
0: Aktuális információk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: A Mozaik utolsó órájába léptünk, és Váradi Valentint Farkas Ervin váltotta fel a technikában, úgyhogy ő segít nekem, hogy biztosan eljusson a hallgatókhoz. Sok-sok jó program, mert hogy a szeptembert nem csak az iskola jellemzi, hanem ugye szüreti napok, falunapok, főzőversenyek. Mindenről bővebben Nadrajanszki Tornai Erika számol be nekünk. Szia!
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, és titeket is, a műsor készítőit, akik remek információkat és jó zenéket válogattok ebben
0: Köszi.
3: Az órában is.
0: Köszönjük szépen. Na és nagyon jó programokat tudunk ajánlani, mert hogy szeptemberben is érdemes Magyar Kanizsa községbe látogatni. Még szép a Tisza, mondhatnám, igaz, kicsit kisebb, mint megszoktuk, de ennek ellenére így az őszi időben is érdemes sétálgatni a Tisza parton, de érdemes a településekre is betérni.
3: Bizony, szeptemberben visszatérnek hozzánk a hagyományos magyar kanizsai és községbeli programok, de egyéb más rendezvények is lesznek, amelyek méltán számíthatnak az érdeklődők figyelmére. Az előttünk álló hagyományos nagy rendezvény az a kanizsai írótábor, amelyre már 74. alkalommal kerül sor itt a városban. Különféle szakmai programokat tartalmaz az idei írótábor csütörtöktől szombatig, de lesznek olyan elemei is, amelyek nyitottak, és amelyre bárki ellátogathat. Ez az egyik ilyen, például az, hogy csütörtökön, szeptember 3-án új kiállítás nyílik a Dobóti-Hamér képtárban az írótábor keretében. A vendégművész Siflis András, aki vajdasági származású, de jelenleg Magyarországon él, keretbe zárt üzenetek a folyópartján címmel állítja ki munkáit Siflis András, a megnyitó után pedig beszélgetésre várják, invitálják az érdeklődőket a szervezők szintén a Dobóti-Hamér képtárba. Csütörtökön este 7 órakor viszont az írótábor keretében a Rudolf Hess 10 parancsolata című monodrámáját, vizsga előadását adja elő Szadikovics Mário, és erre is díjtalan a belépés. A számtalan irodalmi és szakmai program mellett kiemelném az írótábor keretében a pénteki koncertet. Pénteken, szeptember 4-én 7:30-tól este az Állampolgárok zenekar tart majd koncertet, nem nálunk, hanem a szomszédságunkban, a regionális kreatív műhelyben. Szeptemberben mozizunk is. Az első találkozónk, az első mozipéntekünk szeptember 11-én lesz. 17 óra 30 perctől a Mancs őrjára című új filmet vetítjük. Sajnos szerb nyelvű szinkronnal, magyar nyelvű szinkron nem érkezett az országba erre a filmre. Este viszont 19:30-tól egy magyar nyelvű szinkronos filmet vetítünk. Ez a Csak egy éjszaka, amelyet a felnőtt korosztálynak szánunk majd. Szeptember 25-én lesz a másik mozipéntek, péntekünk, akkor csak egy esti időpontunk lesz. A Vadon szíve című filmet vetítjük angol nyelven és szerb nyelvű felirattal. Mindegyik mozivetítésre a belépőjegy 450 dinár, és mindig a vetítés előtti csütörtökön, az előző napon lehet ezeket a belépőjegyeket elővételben megvásárolni. Szeptember 15-én kedden egy különleges könyvemutató lesz a Községi Vállalkozók Általános Egyesületében, a Gesztenye Fasor 32-es szám alatt. 16 órától Bihari Zoltán és Vojtek Éva Határtalan Édességek című könyvét méltatják a kritikusok, illetve jelen lesznek a szerzők is. Szeptember 18-án az írótáboros kiállítás után egy újabb nyílik képtárunkban, 25 éves ugyanis a Magyar Kanizsai Kantiléna Kamarakórus, és ebből az alkalomból képeket, fellépési plakátokat, relikviákat válogattak össze a kórus tagjai, és ebből nyílik egy kiállítás, mint már mondtam, szeptember 18-án pénteken, 18 órakor a képtárunkban, és a kiállítás mellett természetesen a kórus énekelni is fog a jelentős jubileum alkalmából. Szeptember 19-én tartja a Művészetek Házában a 18. élő népzene magyar kanizsán elnevezésű hagyományőrző népzenei találkozóját a helybeli Ozorai Árpád Magyar Művelődési Egyesület. Szeptember 22-én kedden délután pedig a Magyar Kanizsai Természetjáró Egyesület megemlékezik az Európai Autómentes Napról, és kerékpártúrát szerveznek az Adorjáni Kopótanyára a Barátok Kútja érintésével. Számtalan egyéb program is lesz még szeptemberben. Kiemelnék egy innovatív, újszerű programot, amely a Streamlet Művészeti Egyesület tevékenységéhez köthető. Szeptember 26-án, a hónap utolsó szombatján 14 órától színházi és képzőművészeti workshopot hirdet ez az egyesület középiskolások számára, de ugyanígy a Streamlet szervezésében a felső osztályosokat is várják drámacsoportra. A horgosiak is több programot szerveznek ebben a hónapban. Most szombaton kerül sor az Órás Villa kertjében, a Bartók Dallamok az Órás Villa kertjében elnevezésű programra. Kiváló program, ha nagyon tehetséges fiatal fellépők jellemzik ezt a programot. A hónap végén pedig a horgosiak az immár 36. születi napok rendezvény sorozatára várják majd az érdeklődőket szeptember 25-én, 26-án és 27-én. Természetesen a horgosi születi napok keretében lesz főzőverseny, pálinka verseny, sportmérkőzések, kézműves foglalkozások és művelődési műsor is. A vasárnapi programot persze a Havas Boldogasszony Római Katolikus Templomban a Szent Mise zárja majd. A Juvenior Polgárok Egyesülete oldalán hamarosan megjelenik a teljes program, amiből tudnak mazsolázni az érdeklődők. Szaladjunk végig még gyorsan a község többi településén. Velebiten szeptember 12-én szombaton tartják a 13. Ajvár bajvívó versenyt. Ez voltak éppen egy ajvár főző verseny, amelyen nagyon jól szoktak a községbeliek szerepelni, még az országos összesítésben is csapatok jelentkezését várják. Mindent kapnak a csapatok, csak a tudást és a gyakorlatot kell vinni. Jelentkezni a velebiti helyi közösség elérhetőségein lehet, vagy a 0244-873-249-es telefonszámon. Völgyesen szeptember 13-án vasárnap tartják a paprikás főző versenyt az Aranykalász Művelődési Egyesület szervezésében. Szeptember 10-ig lehet jelentkezni erre a csapatoknak Dobó Mártánál a 063-72-96-324-es telefonszámon. Hadd mondjam el még, hogy két falunapunk is lesz a községben ebben a hónapban. Az Oromhegyesiek szeptember 13-án vasárnap ünneplik a falunapjukat, míg az adorjániak csúsztattak egy kicsit, ebben az évben szeptember 26-án szombaton tartják a helyi közösség szervezésében a hagyományos falunapot a megszokott program elemekkel. Ne felejtsük el a kispiaci vásárt, a hónap utolsó vasárnapján, 27-én a kispiaci helyi közösség a szervezők nevében mindenkit szeretettel várnak majd a kispiaci vásárra, a vásártérre.
0: Erika, nagyon szépen köszönöm a beszámolót. Hát a valóban színes a szeptember is, úgyhogy a sok tanulás mellett ki lehet azért majd kapcsolódni is.
3: Bizony, a Tisza még mindenkit szeretettel vár a megszokott szolgáltatásokkal, még mindig lehet nagyokat pihenni és úszni, de természetesen a rendezvényszervezők is kitettek magukért ebben a hónapban. Mindenkit szeretettel várunk a rendezvényekre. Aki nem tudta volna megjegyezni, vagy akinek felkeltettem az érdeklődését, az fogja kézbe az eseménynaptár szeptemberi számát, vagy keresse az összegyűjtött programokat a www.hellokaniza.rs oldalon. Ott minden részletet megtalálnak.
0: Szép szeptembert nektek!
3: Köszönöm, hogy mindezt elmondhattam a kedves rádióhallgatóknak.

0: ajánló következik.
1: Kedves hallgatóink, indulunk!
2: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
1: Micsoda?
2: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
1: Gratulálom.
2: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykorot kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a Tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
1: Szóval maga a fősumá.
2: Tudják, Kis János nagy buli.
1: Képzeljék el, így beszélt, hogy...
3: Rádiódiszkó. Oké.
2: Ajánlót hallottak.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisradon a Vácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431, illetve 064 161 06 25. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannoner TV honlapján is, a www.pannonertv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-től és 10:30-től, valamint délután 13:30-től és 16:30-től.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen!

0: hogy ne maradjon le a legfrissebb programokról.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió Mozaik műsorát.
2: A 107,1 MHz-en.
3: Mozaik.

A mai napot városnappal indítottunk, és városnapi programokkal, és így ezzel is zárjuk a mai mozaikot. Ugye több napos színes programsorozattal ünnepel Szabadka város, és még itt a mai, illetve holnapi nap folyamán a kultúrájé, a zenéjé és a gasztronómiájé a főszerep itt a város főterén. És ez azt jelenti, hogy a mai napon ugye a hivatalos ünnepnap van, és a program az zászlófelvonással indult, ünnepi üléssel, átadták a díszpolgári címet és a ProUrbe díjakat, az ünnepi programot pedig nagyszabású koncert zárja majd, de ha már említettük a díszpolgári címet, akkor már is elmondanám, hogy díszpolgárunkkal hallhatnak majd beszélgetést 14 óra után. Bencsik István újságíró kollégánk érdemelte ki ezt az igazán szép kitüntetést, vele hallhatnak majd beszélgetést, és akkor nézzük tovább a programot, tehát ma első alkalommal lép fel Szabadkán a szerb énekesnő Dragana Mirković 21 órától a nagy színpadon, a koncert után pedig várhatóan 23 órakor tűzijáték teszi teljessé az ünneplést. A programsorozat viszont ezzel még nem ér véget, mert hogy másodikán a Magyarországi Republik zenekar koncertezik ugyanazon a színpadon 21 órától. Érdemes tehát ellátogatni és együtt ünnepelni a szabadkaiakkal ma és holnap is, itt Szabadkán a központban. Én biztosan ott leszek, önök pedig döntsék el. Addig is további jóvételt és kellemes rádiózást kíván Búzás Zsanna.

0: Reklám következik.
1: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
3: Reklámot hallottak.

0: Reklám következik.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natura konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
0: Vital Natura konferencia 2026. szeptember 5-e. Vigadó, Palics. Jegyek és információk kaphatók a 060 145 00 65-ös telefonszámon. 060 145 00 65.
2: Reklámot hallottak.
3: 14 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Hírek.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Rafek Violetta. Elkezdődött az új tanév Szerbiában. Az Oktatási Minisztérium adatai szerint összesen 770 ezer diák vesz részt az oktatásban, közülük 530 ezeren általános, 240 ezeren pedig középiskolások. Idén több mint 62,5 ezer elsősült be először az iskolapadba. A jelenlegi adatok szerint 1290 kis diák kezdi meg első osztályos tanulmányait magyar nyelven Vajdaságban. Az első fél év december 23-án ér véget, a téli szünet után pedig január 11-én folytatódik a tanítás. Fokozott rendőri ellenőrzésre számíthatnak a járművezetők az iskolák környékén. A tanév kezdetével országszerte megerősítik a közlekedési rendőrség jelenlétét az oktatási intézmények közelében. A hatóságok elsősorban a sebességhatárok betartását, a gyalogátkelő helyek megközelítését, a biztonsági öv használatát, valamint a gyermekek szabályos szállítását ellenőrzik. Szabadkaváros napja alkalmából idén is ünnepi díszülést tartott Szabadkaváros képviselőtestülete a Városháza dísztermében. A hagyományokhoz híven az ünnepi ülés nem csak az 1779. szeptember 1-én elnyert szabadkirályi városi rang évfordulójára való megemlékezésről szólt, hanem az elmúlt időszak eredményeinek számbavételéről és a város jövőjéről is. A díszülést minden évben a város legmagasabb elismerésének átadása teszi különlegessé. Az idei ünnepségen Szabadka díszpolgári címét Bencsik István újságíró biológus vehette át. Apró úrbe díjakat pedig a Szabadkai Tűzoltó Mentőzászlóalj, a Bráczfó Vasutas Művelődési Egyesület, valamint Sebők Valéria népművészet mestere kapta. Ma este 21 órától pedig Dragana Mirković koncertezik a Szabadság téren. Ezt követően 23 órakor tűzi játék teszi teljessé az ünneplést. A programsorozat szeptember 2-án a Republik Együttes koncertjével zárul. A magyarországi pop-rock zenekar 21 órától lép színpadra. Jelenleg nincs aktív tűzfészek a deliblati homokpusztán, de a helyzet továbbra is fokozott figyelmet igényel. A tűzoltó csapatok folyamatosan készenlétben vannak, a terepet pedig drónokkal és hőkamerákkal is ellenőrzik. Tegnap több kisebb tűzfészket észleltek. 149 alkalommal kellett beavatkozni reggel 6 és 18 óra között, de végül sikerült megakadályozni a lángok tovább terjedését.
3: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén jelenleg 28 fok van. Szerbiában ma többnyire napos, meleg idő várható változó felhőzettel. Holnap is csütörtökön is folytatódik a túlnyomóan napos, meleg idő. Pénteken 30 és 33 fok közötti csúcsértékek várhatók.
5: Csak a legfrissebbek!
6: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.

0: Friss hírek?
1: Megvan.
2: Okay.
0: Retrós lágerek?
1: Az is. A múlt dallamai?
0: A jelen hírei.
1: Retrózene és friss hírek egy hullámhosszon.
0: A 107,1-en.

0: do that conga. Beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: Szabadka díszpolgára elismerésben részesült volt kollégánk Bencsik István. Az újságíró, aki tulajdonképpen biológus, természetvédő és sportoló, de verseket ír és mondott, civil szervezetet is alapított és irányított, újságírói szakmai szervezetben is tevékenykedett, sőt, fiatal korában Beat zenekara is volt. Török Kanizsán született, vagyis a Tisza folyó szerelmese, de már több évtizede szabadkainak vallja magát. Ami még jellemzi, a hangját mindenki ismeri, aki valaha ebben a városban rádiót hallgatott. A Szabadkai Városi Rádió, majd megszűnése után a Szabadkai Magyar Rádió meghatározó hangja volt nyugdíjba vonulásáig, azonban számára mindig szól a rádió. Díszpolgári elismerése kapcsán Bencsik Istvánnal beszélgetett Szabó Hangya Teréz.
2: Mindenekelőtt gratulálni szeretnék ehhez a szép elismeréshez.
3: Nagyon szépen köszönöm, és engedd meg, hogy megköszönjem a hallgatóknak elsősorban, hogy fél évszázadon át elviseltek, hogy így mondjam, az éterben körülbelül ennyit töltöttem a rádiós szakmában, kicsit többet a közszolgálati tájékoztatásban.
2: Mindenről majd beszélgetünk részletesebben is, mert hogy nagyon nehéz felsorolni, hogy hol mindenhol aktivoskodtál, dolgoztál, szolgáltál, mondjuk így, mert sok önkéntesség is volt benne. Ugye biológus újságíró, vagy újságíró biológus, nem is tudom, hogy mi a helyesebb kifejezés, illetve a civil szervezetek alapításánál, vezetésénél, főleg természetvédelmi civil szervezeteknél, de hát egyébként még a szakmai tömörülésekben is, itt gondolok az újságírásra, részt vettél. De ez a sokrétű munka az évtizedek alatt melyik nyert el leginkább a tetszésedet, vagy mire emlékszel legszívesebben vissza?
3: Én nem tudok semmit se kiemelni. Amit fontosnak tartottam, hogy meg kell csinálni, el kell végezni, akkor azt megcsináltam, megtettem, félretettem a többit. Valahogy volt egy ilyen érzés, vagy ráérzés, hogy most talán ez a legfontosabb, és akkor erre kell több erőt összpontosítani, vagy nagyobb teret biztosítani ennek a témának, vagy ennek a dolognak. És hadd mondjam el mindjárt az elején, hogy sajnos ennek a család itta meg a levét, mert hát azért kicsit többet kellett volna otthon is lennem a gyerekekkel is, de ők tudták, hogy az, amit csinálok, az nem hiába való.
2: Így van, ez be is bizonyosult nagyon-nagyon sok alkalommal, de hasonló, nem ellentét, hanem érdekesség az, hogy Török Kanizsán születtél, nagyon szereted a Tiszát, de szabadkainak érzed magad, mivel hogy több évtizede már itt élsz.
3: És Török Kanizsainak is. Valójában az, ami engem Szabadkához köt, az elsősorban a város múltja, a város kultúrája, a városban élők viselkedése, közvetlensége, embersége, odafigyelése. Ez az, ami miatt én mondjuk nem maradtam Újvidéken, két munkahelyem is biztos volt Újvidéken, és mégis visszatértem először Török Kanizsára, majd pedig jöttem Szabadkára.
2: Nekünk nem jön be Újvidék, de a Városháza tornya annál inkább.
3: Hát annál inkább, az biztos, persze.
2: Aztán van még egy érdekesség, még a középiskolában ugye természettudományi szakra jártál, és végül is a szakmádat is ebből az ágazatból választottad, a biológiát. Ugyanakkor verseket írtál, verseltél, föllépéseket. Hogy lehet ezt a kettőt párhuzamosan szeretni?
3: Ez már az általános iskolában kezdődött, ugyanis kötelező volt megtanulni verseket, és akkor rájöttem, hogy hát a versek azok gyönyörűek. És hogyha egy-egy vers soron elmerengünk, elgondolkodunk, akkor azok nagyon tanulságosak. Ezért elővettem a verses köteteket, hál' Istennek odahaza volt egy Bőti Zsolt irodalomtörténet is a házban, meg magyar nemzettörténete is, hadd ne soroljam, hogy még milyen könyvek. Én nagyon sokat olvastam, könyvtárba jártam, de ugyanakkor szinte valamennyi szakkörbe eljártam és foglalkoztam, akár műszaki dolgokkal is, vagy mondjuk matematikával is, vagy sporttal, színjátszással is, így tovább.
2: Itt helyezkedtél el először rá állandó munkaviszonyba. Azóta megszakítás nélkül szól a rádió, illetve a közelmúltig szólt a rádió, ahol voltál ifjú munkatárs, szerkesztő.
3: Gyakornok.
2: Gyakornok is volt. Ja, abban az időben még divat volt a gyakornokság, igen. Szerkesztő, főszerkesztő helyettes és szerkesztő kommentátor. A mezőgazdaságot kísérted, a környezetvédelmet kísérted, és a sportot. Hogy lehetett mindezt beleszorítani az érdeklődési körbe, és olyan szinten művelni, hogy a közszolgálatiságnak megfeleljen?
3: Úgyhogy mindig is csapatmunka folyt, egy közvetlen munkatársi viszony volt a régi Szabadkai Rádióban is, ezt kiemelem, hogy is, mert a Szabadkai Magyar Rádióban is együtt dolgoztunk, együtt terveztük a műsorokat, együtt elemeztük a műsorokat, és akkor is. És természetesen a héten elhangzott, vagy az előző héten elhangzott valamennyi műsort elemeztünk, a riportokat elemeztük, hibákat, pozitív dolgokat kiemelve, rámutatva, hogy mit lehetne még jobban, vagy mit kellene, min kellene változtatni. Tehát szakmailag is együtt fejlődtünk, együtt dolgoztunk, úgyhogy ne volt az egy egyéni műsor, vagy egy egyéni munka, vagy egy egyéni tevékenység. Ez csapatmunka volt, ahol meghallgatták az embert, és elfogadták például az ötleteket, amennyiben az olyan volt, hogy kivitelezhető, és hát a közt szolgálta.
2: És akkor az 1990-es évek jól megrángatta az újságírókat. Innen csak ne sok rossz emléket, valami pozitívumra mutató emléket, hogyha fölidéznél.
3: Hát a pozitívum például az, hogy mi már az 1970-es évek végén részt vettünk, nem túl gyakran, de azért időnként részt vettünk a rádióhálózat versenyén tájékoztató műsorokkal, híradó kategóriájában, nagyon röviden. Vasárnap odaszóltak, kezdődik a versenyét. Minden híradót föl kellett venni, lepecsételni. És majd a hét elteltével odaszóltak, hogy kedd a versenynap, azt kellett elküldeni. Tehát nem volt egy egyszerű dolog, és 1996-ban vettünk részt olyára a régi szerkesztőséggel, második díjat nyertünk. Ellenzéki város, ellenzéki rádiójaként.
2: Magyar nyelvű
3: híradóval.
2: Ez aztán tényleg tornamutatvány volt, de hát kitartott az. Ez a csapatmunka, nem?
3: Ez a csapatmunka, igen.
2: A Szabadkai Városi Rádió magánosításáig végig ott dolgoztál, és utána átjöttél ide, a Szabadkai Magyar Rádióba, itt is főszerkesztőhelyettesként, illetve szerkesztőként és műsorvezetőként dolgoztak. Azt kell mondjam, nagyon sokan ismerték azt a hangot, ami a Bencsik Istvánné volt. Sajnos a betegséged miatt most nagyon megváltozott, de már egészen jól beszélsz ahhoz képest.
3: Most jöttem vissza egy gyógykezelésről, egy terápiáról, és valamelyest javult a hangom, de most erről beszéljünk. Ez egy látszólag nagy váltású, de valójában nem volt egy borzasztó nagy váltás. A problémánk ott volt, hogy kevesebben voltunk az egész napos műsorra, mint a régebbi rádióban. Ez nem csak többlet munkával járt, hanem ugye jobban oda kellett figyelni, és a műsorrács elkészítésekor, megalkotásakor is szem előtt kellett tartani azt, hogy ha valamiben belekezdünk, elkezdjük csinálni, akkor az folyamatos legyen. Ne szoktassuk a hallgatókat, illetve ne üzzük a rádió hallgatókat el azzal, hogy hát jó, van egy-két hetet, egy-két hónapot, vagy hármat kibírtunk mondjuk egy műsorral, vagy egy féle zenei válogatással, és így tovább, és utána hát sajnos változtatnunk kell, így ezen van. Nem, ezt hosszú távra kell tervezni, és úgy, hogy az aztán, ha változnak is a műsorok készítői, az akkor is tovább menjen. És hál' Istennek sikerült mindig, hogy így mondjam, nem betanítani, hanem átadni a tapasztalatokat a fiataloknak, bejáratni őket, megismertetni őket a szakma gyakorlati csínyával, bénnyával. Ez nagyon fontos, hogy egy szerkesztőségben legyenek fiatalok, legyenek kicsit idősebbek, már tapasztaltak, és legyenek olyanok, hát mint én például, vagy mint amilyen mi vagyunk, hogy hát vénségünkre azért odaszólunk, hogyha valamit észlelünk, hogy hát ez talán nem így kellene, habár most már én azt hiszem, hogy nem kell beleszólni, tudják a fiatalok, hogy...
2: Sok-sok generáció azért sokat tanult tőled, és nem csak idézőjelben az újságírás terén, hanem például a civilkedésben. Miért éppen természetvédelmi civil szervezet?
3: Szerettem világéletemben a természetet. Egy olyan családban nőttem fel, mi együtt egy udvarban éltünk a nagynénémékkel, nagytatám, ő földműves volt, nagynémék is földműveléssel foglalkoztak. Nekünk is volt valamennyi földünk, szőlőnk, gyümölcsösünk, veteményesünk is, így tovább, úgyhogy ész picikorom óta már a határt jártam, és akkor persze nagytata, sógor, nagynéném férje, amikor kocsikáztunk 7-8 kilométert, hetente legalább nyáron is ki kellett menni azért a paprika földekbe, nem csak azért, hogy megnézzük, hanem összeszedni a dinnyét, a gyümölcsöket, stb., és így tovább. És akkor ez micsoda, az micsoda, most itt mi ugrott a madárat, melyik énekel, vagy melyik nem énekel, és így tovább. És így ismertem meg a környezetet, így kezdett érdekelni a környezet. Hát olyan az ember, hogy kíváncsi. Azt hiszem, Kundel Takács Gábor mondta, amikor azt kérdezték, hogy mi a jó újságíró legjobb tulajdonsága. Azt mondja, a kíváncsiság. Hát igen, a kíváncsiság, és ez nem csak az újságíróknak a jó tulajdonsága, hogyha kíváncsiak, és kérdeznek, és utána néznek dolgoknak, hanem más, mondjuk a tudományos életben, vagy bármilyen szakmában, szakágon is ez így van. Szent Györgyi Albertnek azt tűnt fel, hogy ugye ha az almát megütjük, akkor megbarnul a helye. A citromot, ha megütjük, nem barnul, akkor itt valamilyen anyagnak kell lennie, és kiderült, hogy ez a C-vitamin. Na, de nem vagy gyorsan.
2: Na nem, a C-vitamin találtad föl, de ettől eltekintve nagy dolgokat csinált a civil szervezetet, hogy ilyen csúnyán fejezem ki magam, mert hogy én szeretném, ha csak ezt az egyet megemlítenéd, hogy hogyan térítettétek el, tehát a Csornai Rihárd aktivitása hogyan térítette el az autóutat?
3: Az történt, hogy szakmailag sikerült a szakmát talpra állítani. Tekintettel arra, hogy én dolgoztam az Újvidéki Egyetem természettudományi karának biológia szakán, a magasabb rendű növények rendszertana és növényföldrajz, valamint a botanikai praktikum tantárgyakon, ezért bevontam a régi munkatársakat, és valamennyien támogatták azt az ötletet, hogy semmiképpen se haladjon át a leendő autópálya a Szelevényi pusztán, mert akkor nagyon sok természetvédelem alatt lévő növény, magasabb rendű növény látja ennek kárát, ugyanakkor az az élő környezet semmisül meg, amely még az ember előtt már itt volt a Pannonsíksága, és mai napig szinte az utolsó fragmentumai annak a világnak, annak a kinézetnek, annak az élőhelynek, ami valamikor volt. Tehát valamennyien kiálltak mellettünk, és ez hát nem, hogy meghatotta a döntéshozókat, hanem ezen a döntéshozók elgondolkoztak meg, hát azon is, hogy akkor 54 faj volt magasabb rendű növény védett Vajdaságban, és ebből 17 a Szelevényi pusztán volt.
2: Szóval óriási eredmény, azt kell mondjam, és párhuzamosan az újságírással, az természetvédelemmel, te közben csendben otthon verseket írtál, nyertél különféle versenyeket, vetélkedőket, illetve verseltél a Csát Géza versmondóknál, Horváth Emma tanítványa voltál. Hogy tudtad az időt erre szakítani? Meg kell tanulni azt a verset, el kell fogadni a tanárnő instrukcióit. Volt rá időd?
3: Volt rá idő, mert szakítani kellett rá. Vittem magammal, és akkor, hogyha éppen volt egy 4-5 perc szabad időm, akkor elővettem a verset, és akkor olvastam, vagy mondtam magamba, és hogyha valamit eltévesztettem, akkor megnéztem. Én másodikos gimnazistaként ott valamikor 69. szeptember októberében tanárnő angol tanított nekünk, és csak annyit mondott, hogy Mössző Bencsik magának a csátkörben a helye is verset kell mondania. Hát ennyi volt, és akkor elkezdtem, majd Újvidék az úgy kimaradt, de azért az Újvidéki Rádióban is, ha kellett az ifjúsági műsorban, vagy valahol elmondani egy verset, vagy felolvasni, azért szóltak, hogy légy szíves, fúzd már át, mert jó lenne. Majd aztán, amikor visszakerültem, és amikor egy kicsit több időm volt, akkor újra a csátkörben. A magyar kultúra napi rendezvények voltak azok, amelyek, hogy így mondjam, az én feladataim közé tartoztak. Ezeket moderáltam, bevezetőt mondtam, a vendégekkel beszélgettem legalább 20 éven át, hanem tovább is. Amellett a ritka vendég sorozat és minden nagy műsorban szerepeltem, részt vettem.
2: Ma is olvasol még verseket?
3: Igen, ma is olvasok még verseket.
2: Ki a kedvenced?
3: Nincs kedvencem. Én előveszem például a Vasárnapi Magyar Szót is, és onnan ott is elolvasom a verseket, vagy a Hét Napban, vagy a többi újságban, vagy előveszek, eszembe jut valami, és akkor Juhász Gyulának van egy ilyen vers, ami valami, mintha úgy emlékeznék, és akkor előveszem, megkeresem, előkeresem, vagy Radnótitó, vagy József Attilát, és így.
2: Nincs sem részebb, látszik, hogy azért csak vannak kedvencek, és akkor hát az igazság az, hogy egy kicsit a saját újságírói egyesületeinkkel is törődtél, tehát itt ebből is kivetted a részed, a Vajdasági Magyar Újságírók Szövetsége alapítója vagy sokáig alelnöke.
3: Kezdeményezője, nem voltam olyan sokáig, 8 évig voltam elnökségi tag és egy mandátumban alelnök, de egy másik újságíró szervezetet is alapítottunk, az a Ungaro Mikrofon volt. Hát annak talán a legnagyobb dolog, amit a Hungaro Mikrofonnal megcsináltunk, az volt, hogy egy ilyen élő műsor, rádió műsorsorozatot készítettünk a környező magyar lakta településeken. És hadd mondjam el, hogy ezeken statisztikát azért követtem, az ott élő magyarságnak legalább a harmada jelen volt.
2: Ez neked mindig fontos volt. Annyit azért mondjunk el, hogy nagyon sikeres sportoló is voltál, nem csak sportújságíró, hanem sportoló, úgyhogy a Jován Miki Spárták elismerés is a tiéd például, de nagyon jó távolugró voltál, illetve, ha jól tudom, staféta futó, illetve egy rövid távfutó.
3: Nem, olyan sokáig, valamivel több mint 2 évig, mert utána egészségi okok miatt kellett abbahagynom, de 2 ezüstérmem és egy bronzérmem van az egykori Nagy Jugoszlávia ifjúsági egyéni bajnokságáról.
2: Pityu, ahogy mi ismerünk téged, megint csak alig maradt időnk arra, hogy a családról valamennyit szólj. Azt tudjuk, hogy Erzsike a párod, aki angoltanárnő volt, de ő is nyugdíjas már, és a lányok?
3: És a lányok. Nóra lányom 84-ben született, Anna Mária 90-ben. Nóra édesanyja szakmáját követte, ő a mesterfokú angolszakos. Tanít egyébként 3 gyermek, egy fiú, egy 13 éves fiú és 12 és 8 éves kislány édesanyja. Vejem, ő főiskolai docens, Anna Mária, ő szociális munkás szakon végzett, de már egészen más vizeken nevez, nem is akárhogy, ő ilyen játékokat készít világ bemutatókon, az ő játékait mutatják be például, mondjuk elég ismert a szakmában.
2: Szóval a lányok is sikeresek, úgyhogy ez nyilván az egyik része az életednek, hogy a gyerekeid ilyen sikeresek, meg hogy 3 gyönyörű unokád van, úgyhogy további jobb egészséget kívánok, de a hangod már jó, úgyhogy tudunk beszélgetni, illetve még egyszer szeretnék gratulálni a díszpolgári címhez, és hát ezt remélem, hogy majd büszkén viseled, mint a többi társadalmi, illetve szakmai elismerést, amelyekben részesültél a, mondjam azt, a karriered folyamán.
3: Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy időt szakítottatok rá.
2: Mi köszönjük, hogy a vendégünk voltál.
0: Beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.

0: Reklám következik.
1: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrebia.rs oldalra.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
1: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
1: Minden kedden 20 és 21 óra között
5: Led Zeppelin
6: és a Black Sabbath,
5: AC/DC,
6: Motorhead,
5: dereng valami?
7: A klasszikus rock esti iskolája.
5: Jó ég, mit tanítanak nektek?
1: Rock klasszik. Ajánlót hallottak.

0: Mi nem felejtettük el
1: a 70-es évek kedvenceit.
0: Mert a retro örök.
2: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 107,1-en.
4: Ahol a régi

0: A Bakelit lemezek fénykora, a 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Csak
0: retro. Dalok, melyeket szerettünk.

0: álláshirdetés.
1: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Hírek.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Rafek Violetta. Elkezdődött az új tanév Szerbiában. Az Oktatási Minisztérium adatai szerint összesen 770 ezer diák vesz részt az oktatásban, közülük 530 ezeren általános, 240 ezeren pedig középiskolások. Idén több mint 62,5 ezer elsősült be először az iskolapadba. A jelenlegi adatok szerint 1290 kisdiák kezdi meg első osztályos tanulmányait magyar nyelven Vajdaságban. Az első fél év december 23-án ér véget, a téli szünet után pedig január 11-én folytatódik a tanítás. Fokozott rendőri ellenőrzésre számíthatnak a járművezetők az iskolák környékén. A tanév kezdetével országszerte megerősítik a közlekedési rendőrség jelenlétét az oktatási intézmények közelében. A hatóságok elsősorban a sebességhatárok betartását, a gyalogátkelőhelyek megközelítését, a biztonsági öv használatát, valamint a gyermekek szabályos szállítását ellenőrzik. Szabadkaváros napja alkalmából idén is ünnepi díszülést tartott Szabadkaváros képviselőtestülete a Városháza dísztermében. A hagyományokhoz híven az ünnepi ülés nem csak az 1779. szeptember 1-én elnyert szabadkirályi városi rangévfordulójára való megemlékezésről szólt, hanem az elmúlt időszak eredményeinek számbavételéről és a város jövőjéről is. A díszülést minden évben a város legmagasabb elismeréseinek átadása teszi különlegessé. Az idei ünnepségen Szabadka díszpolgári címét Báncsik István újságíró biológus vehette át. Apró úrbe díjakat pedig a Szabadkai Tűzoltó Mentőzászlóalj, a Bráczfó Vasutas Művelődési Egyesület, valamint Sebők Valéria, népművészet mestere kapta. Ma este 21 órától pedig Dragana Mirković koncertezik a Szabadság téren. Ezt követően 23 órakor tűzi játék teszi teljessé az ünneplést. A programsorozat szeptember 2-án a Republik Együttes koncertjével zárul. A magyarországi pop-rock zenekar 21 órától lép színpadra. Jelenleg nincs aktív tűzfészek a Deliblati homokpusztán, de a helyzet továbbra is fokozott figyelmet igényel. A tűzoltó csapatok folyamatosan készenlétben vannak, a terepet pedig drónokkal és hőkamerákkal is ellenőrzik. Tegnap több kisebb tűzfészket észleltek. 149 alkalommal kellett beavatkozni reggel 6 és 18 óra között, de végül sikerült megakadályozni a lángok tovább terjedését.
3: Időjárás.
4: Szabadkán is környékén jelenleg 28 fok van, Szerbiában ma többnyire napos, meleg idő várható változó felhőzettel. Holnap is csütörtökön is folytatódik a túlnyomóan napos, meleg idő, pénteken 30 és 33 fok közötti csúcsértékek várhatók.
5: Ne maradjon le a fontos dolgokról.
6: Hallgasson bennünket.
7: A Szabadkai Magyar és a Régió Rádió hullámhosszán.
6: Részletről részletre a Régió Rádióban is.

A Szabadkai Magyar Rádió most felidézi a múltat. Ilyenek voltunk. Emlékek a 90-es évekből a 107,1-en.

0: sekeres új hozzád.
1: Tisztelt hallgatóink!
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió.
1: A 107,1 MHz-en.

0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
0: a 024 222 638-as számon.
2: SMR.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Kérdessen
0: ön is. Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisradon a Vácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431, illetve 064 161 06 25. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannon RTV honlapján is, a www.pannonrtv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-tól, valamint délután 15:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Csak retro.
3: A 107,1-en.

0: Zenés képeslapok a múltból a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évek kedvencei az SMR-ben.
2: Hallgasson zenét felünk!
3: A 107,1 MHz-en.

107,1.

0: reklám következik.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
0: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5-e. Vigadó, Palics. Jegyek és információk kaphatók a 060 145 00 65-ös telefonszámon. 060 145 00 65.
2: Reklámot hallottak.
3: 16 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Híradó.
5: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Rafek Violetta. Elkezdődött az új tanév Szerbiában. Városnapot ünnepel Szabadka. Jelenleg nincs aktív tűzfészek a Deliblati homokpusztán, és megtalálták a Nepálban eltűnt szerb állampolgárt. Jönnek a részletek. Ma reggel becsengettek az iskolákba, ezzel megkezdődött a 2026-27-es tanév Szerbiában. Az országban mintegy 730 ezer általános és középiskolás diák foglalta el helyét az iskolapadban, közülük 61.326 kis diák számára ez az első tanév. A szabadkai Majsai úti általános iskolát is gyerekzsivaj töltötte meg reggel. Az elsősöket ünnepi műsorral köszöntötték az új tanév első napján. Vajdaságban egyébként a jelenlegi adatok szerint 1290 magyar ajkú elsős kezdi meg tanulmányait. Mecseli Anita a mikrofonnál.
6: Izgatott gyerekek és szüleik várakoztak kedreggel a szabadkai Majsai úti általános iskola udvarában. Az új elsősöket szüleik is elkísérték. Sokuk számára ez volt az első találkozás az iskolával és leendő osztálytársaikkal. Pojákovics Vivien. Mennyire vártad az iskola kezdést?
7: Nagyon.
6: Mit gondolsz, mennyire lesz más az óvihoz képest? Most indulsz első osztályba. Várod a tanulást, a tantárgyakat, az osztálytársakat?
7: Várom.
6: Itt vannak a szülők is, hogy érzik magukat, milyen volt a felkészülés?
8: Nem volt nehéz, ugye ő már a harmadik gyerek, és nagyon várja, úgyhogy szerencsések vagyunk.
6: Az elsősöket az ötödikesek ünnepi műsorával köszöntötték. Ezt követően bemutatták a kisdiákoknak leendő tanítóikat és osztályfőnökeiket is. Miközben a legfiatalabbak ismerkedtek egymással és az iskola épületével, az idősebb diákok már magabiztosan tértek vissza az osztálytermekbe, régi osztálytársaik és barátaik közé. Csúszó Dávid. Milyen érzés az osztálytársakkal találkozni ismét?
9: Jó.
6: Mit fogtok meg csinálni, tudod-e?
9: Hát egy feladatlapot.
6: Tudsz-e valamit az új tantárgyakról? Melyik tantárgyat várod legjobban?
9: Matekot, magyart.
6: Az idei tanévben tovább nőtt a tanulók száma a Majsai úti általános iskolában. Az intézményben 4 első osztályt indítanak, 2 magyar és 2 szerb tannyelvű tagozatot, így az iskola több mint 80 kisdiákot fogad elsősként. Bognár Beáta, a szabadkai Majsai úti általános iskola igazgatója.
10: A szabadkai Majsai úti általános iskolának 620 tanulója lesz ebben a tanévben. 32 tagozatunk van, ennek nagyon örülünk, hiszen most egy tagozattal többet tudtunk indítani, mint az előző tanévben, és hát ma most hamarosan 8 órakor lesz az elsősök ünnepélyes fogadása. 4 első osztályunk lesz, 2 szerb nyelven és 2 magyar tanítási nyelven is, összesen 83-an kezdik meg itt az iskolánkban most szeptember 1-én az első osztályt.
6: Az iskola kezdésre az új tankönyvek is megérkeztek, amelyeket Szabadka város biztosított a diákok számára. A korábbról megmaradt, jó állapotú tankönyveket továbbra is használják az oktatásban. Az elsősöknek pedig idén is jutott egy kis segítség az iskola kezdéshez. A Magyar Nemzeti Tanács által biztosított tanszercsomagokat is megkapták.
5: Fokozott rendőri ellenőrzésre számíthatnak a járművezetők az iskolák környékén. A tanév kezdetével országszerte megerősítik a közlekedési rendőrség jelenlétét az oktatási intézmények közelében. A hatóságok elsősorban a sebességhatárok betartását, a gyalogátkelő helyek megközelítését, a biztonsági öv használatát, valamint a gyermekek szabályos szállítását ellenőrzik. Szabadka város napja alkalmából idén is ünnepi díszülést tartott Szabadka város képviselőtestülete a Városháza dísztermében. A hagyományokhoz híven az ünnepi ülés nem csak az 1779. szeptember 1-én elnyert szabadkirályi városi rangévfordulójára való emlékezésről szólt, hanem az elmúlt időszak eredményeinek számbavételéről és a város jövőjéről is. A díszülést minden évben a város legmagasabb elismeréseinek átadása teszi különlegessé. Dudás Dániel riportja.
0: Az idei ünnepségen Szabadka díszpolgári címét Bencsik István újságíró biológus vehette át. A kitüntetéssel több évtizedes kiemelkedő és időtálló életművét ismerték el, amely nem csak újságíróként, hanem a környezetvédelem területén végzett tevékenységével is hozzájárult Szabadka hírnevének öregbítéséhez.
4: Az jut eszembe mindig, hogy én viszonozhatom-e? Vissza tudom-e adni Szabadkának, szabadkaiaknak mindazt, amit tőlük kaptam? És félek, tartok tőle, hogy még nem, hogy még van feladat.
0: Az idei városnapi díszülésen három különböző területen végzett munkát is Pro-Urbe díjjal ismert el Szabadka városa. A szabadkai tűzoltó mentőzászlóaj a város lakóinak biztonságáért végzett áldozatos és felelősségteljes munkájáért részesült az elismerésben. Srigyan Banyanin, a szabadkai tűzoltó mentőzászlóaj parancsnok helyettese. Számunkra ez annak a jele, hogy valaki figyelemmel kíséri és elismeri a tűzoltók munkáját, és hogy a szabadkai tűzoltók méltók erre a díjra. Pro-Urbe díjat kapott a Bratstvo Vasutas Művelődési Egyesület is. Évtizedek óta fontos szerepet vállalnak a hagyományok ápolásában, a népi kultúra megőrzésében és a közösségépítésben. A Bratstvo Vasutas Művelődési Egyesület elnöke. Egy művelődési egyesülettel 80 éven át dolgozni nem kis dolog. Egy egyesületet 80 éven keresztül működtetni természetesen egyáltalán nem könnyű, sok akadállyal jár, de ez egy nagyon szép munka, amely során össze kell tartani mindazokat, akik részt szeretnének venni benne, vagyis az egyesület tagjait. Sebők Valéria a népművészetmestere, a népi textilkultúra és a fonott csipke hagyományának kutatásával és továbbadásával érdemelte ki az elismerést.
7: Motiváció az volt, hogy Néprajzi Múzeumban Budapesten azt mondták, hogy ne próbálkozzak, mert úgyse sikerül. Na most ez nekem elég volt arra, hogy de akkor is. És érdemes törekedni, érdemes foglalkozni velem szabad időben, vagy ki mikor ráér, mert hát előbb-utóbb megjön az eredménye.
0: Az ünnepségen Gyivánovics Dániel, Szabadka város képviselőtestületének elnöke hangsúlyozta, a múlt értékeinek megőrzése épp olyan fontos, mint a jövő építése. Ezért büszkén kell ápolnunk Szabadka örökségét, és továbbadnunk azt a következő nemzedéknek. Büszkék lehetünk a nyelvünkre, a kultúránkra és a származásunkra, miközben közös jövőt építünk. Megőrizhetjük azt, akik vagyunk, és közben nyitottak lehetünk mások felé. Lehetünk különbözőek, és mégis összetartozhatunk. Ebben rejlik Szabadka különlegessége. Stevan Bakić, Szabadka polgármestere beszédében elsősorban az elmúlt egy évben megvalósuló fejlesztésekről és a város előtt álló tervekről beszélt. Hangsúlyozta ugyanakkor Szabadka sok nemzetiségű jellegét, a város identitásának megőrzését és azt, hogy a különböző közösségek együtt építik a város jövőjét. Őrizzük meg Szabadkát, ugyanakkor építsük tovább együtt az utánunk következő generációk számára. Legyen olyan város, ahol tiszteletben tartják a különbözőségeket, megbecsülik a jó embereket, értékelik a tudást, ahol a gyermekek biztonságban nőhetnek fel, és ahol minden ember érzi, hogy fontos. A díszülésen ezúttal is azokat köszöntötték, akik munkájukkal és teljesítményükkel sokat tettek Szabadkáért. A városnapját pedig a következő napokban is számos kulturális és szórakoztató program teszi teljessé.
5: Ma este 21 órától például Dragana Mirković koncertezik a Szabadság téren, ezt követően 23 órakor tűzi játék teszi teljessé az ünneplést. A programsorozat szeptember 2-án a Republik Együttes koncertjével zárul. A magyarországi pop-rock zenekar 21 órától lép színpadra. Jelenleg nincs aktív tűzfészek a deliblati homokpusztán, de a helyzet továbbra is fokozott figyelmet igényel. A tűzoltó csapatok folyamatosan készenlétben vannak, a terepet pedig drónokkal és hőkamerákkal is ellenőrzik. Tegnap több kisebb tűzfészket észleltek, összesen 149 alkalommal kellett beavatkozni reggel 6 és 18 óra között, de végül sikerült megakadályozni a lángok továbbterjedését. Megtalálták a Nepálban eltűnt szerb állampolgárt. Enisa Leković augusztus 26-án az áradások után tűnt el. Lánya Ines Todorović megerősítette, hogy édesanyját megtalálták, biztonságban van, és Katmandu felé tart. A Nepált és Kínát sújtó áradásokban eddig legalább 1003-an vesztették életüket, több mint 3900 embert pedig továbbra is eltűntként tartanak nyilván. A pontos idő 4 óra 10 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Tanszercsomagot és iskolatáskát kaptak a bánáti magyar elsősök is. Beköltöztek a fiúk a Muzsjai Emmaus kollégiumba. Jönnek a részletek. Összesen 26 nagybecskereki, muzsjai, Lukács, Falvi és Erzsébet laki magyar elsős kapott beiskolázási tanszercsomagot és iskolatáskát. Az igényesen összeállított tanszercsomag az MNT ajándéka, az iskolatáskát pedig 2019 óta a Rákóczi Szövetség biztosítja a határon túli magyar elsősöknek. Kecskés István és Rúzsa Edina beszámolója.
11: A beiskolázási támogatást a Muzsjai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület színháztermében Molnár Attila, a Magyar Nemzeti Tanács tagja osztotta ki.
12: Én is szülő voltam, mind a két gyerekem ebben részesült, és nagyon is hálásak voltunk akkor, és tudom, hogy a szülőknek mennyire jelent. Elsősorban itt a beiskolázás csomagban van egy 10 000 dináros értékű tanszer, anyag, ami kell a gyerekeknek az első osztályba, és nem csak az első osztályba, gondolom, hogy a második osztályban is használják. Ezt a Magyar Nemzeti Tanács jóvoltából kapják. Másik pedig az iskolatáska, amit a Rákóczi Szövetség adományozza.
11: A hangulatból ítélve a bánáti magyar elsősök már nagyon várták az iskolakezdést. Csortás Edit Muzsjáról.
13: A nyári szünidejében már kezdett egy picikét unalmas lenni, már most így ritkán jöttek át hozzám barátnők. Egy napot ott voltam nagymamámnál, most visszajöttem, akkor éppen nem volt unalmas, de már Edina is ott volt, de ha nem vagy, nincs ott éppen Edina is, akkor egy picikét unalmas, de nem annyira unalmas.
11: A támogatás értékét a szülők tudják csak igazán felmérni, ezért bíznak abban, hogy a beiskolázási segítség a jövőben is megmarad. Molnár Valéria, szülő.
14: Mivel nem csak arra az első osztályra, hanem aztán szinte 2-3 évig nagyon sok mindent nem kellett megvásárolni. A ceruzáktól kezdve a gazdagtól tartó a táskát szinte 4 évig hordta az idősebb fiam is. Úgyhogy nagyon bízom benne, hogy ez továbbra is meg fog maradni ez a fajta támogatás, mert gondolom, hogy az én szüleim is örültek volna 20-30 éve ezelőtt, hát ennek a támogatásnak legalább a felét kapták volna.
11: A gyerekeknek külön élményt jelentett az iskolatáska kiválasztásának lehetősége.
5: Idén is iskolatáskákkal segíti a rászoruló gyermekeket a Magyarországi Katolikus Caritas. A Legyen Öröm az iskolakezdés elnevezésű akció keretében ezúttal is több tucat vajdasági településre jutottak el az adományok. A támogatás nem ér véget az iskolakezdéssel, hiszen a Katolikus Caritas egész tanévben folytatja a rászoruló diákok segítését. Balázs Zita a mikrofonnál.
15: Legyen öröm az iskolakezdés címmel indított segélyakciót a Magyarországi Katolikus Caritas, ami már a hagyománnyá vált. A program keretében Szabadkán az iskola első napján 20 kisdiák vehette át az új iskolatáskáját. A támogatás olyan gyermekekhez kerül, akik nehéz körülmények között élnek. Tokodi Diana 9 gyermeket nevel, és családjuk számára különösen nagy segítséget jelent a 3 új iskolatáska.
16: Az ikrekük 3. osztály, ő még 2. osztályos.
17: Mennyire szeretik a gyerekek az iskolát? Várták itt a nyáron?
16: Már nagyon, már most nyári szünet vége felé már nagyon várták az iskolát, már mindegyik.
17: Mekkora segítséget jelent most önöknek ez?
16: Nagy segítség. Így a Karitástól ez nagy segítség.
17: Mit kaptak most a gyerekek?
16: Iskolatáskát kaptak a tanulók.
15: A Magyarországi Katolikus Karitász jóvoltából 185 új iskolatáska érkezett Vajdaságba. Az adományokat a helyi szervezetek közreműködésével több mint 10 vajdasági településen osztják majd szét. A kezdeményezés célja, hogy a nehezebb körülmények között élő gyermekek számára is örömtelibbé tegyék a tanévkezdést. Paskó Csaba, a Szabadkai Karitász elnöke.
18: Az a fiatal, aki valamilyen tudást szerez, legyen az egy kézműves munka, vagy egy felsőoktatási végzettség, azok a gyerekek tudnak igazán boldogulni, azok tudnak majd a saját családjuknak egy emberhez méltó életet megteremteni. Nekünk az a kötelességünk és az a feladatunk, hogy ebben segítsük, különösen is azokat a család, akik valami miatt hátrányos helyzetbe kerültek, vagy csak átmenetileg vannak hátrányos helyzetbe.
15: A több éves támogatási rendszer tavaly egy új elemmel, a lépcsőről lépcsőre segítségprogrammal is kibővült, amely az egész tanév során folyamatos támogatást nyújt a rászoruló gyermekeknek. A program célja, hogy a segítség ne csak egyszeri alkalomra szóljon. Zagyva Rihárd, a Magyarországi Katolikus Karitász országos igazgatója.
19: Egyrészt iskolakezdéskor iskolatáskákkal, tanszerekkel, másrészt pedig a tanév során tanulássegítéssel, korrepetálással, gyógypedagógiai fejlesztéssel, vagy például olyan speciális eszközzel, ami a tanuláshoz vagy a tehetséggondozáshoz kell, igyekszünk segíteni a gyermekeket. Tehát ez nem egy egyszeri adomány most már csupán, hanem egyfajta együttműködés a család, a gyermek és a segélyszervezet a Caritas között, és ezért nagyon fontos, hogy most ezt el tudtuk kezdeni pont szeptember 1-én, az iskola első napján.
15: A program keretében összesen 2000 gyermeknek tudnak valamilyen formában segítséget nyújtani, közülük pedig 1200-an új iskolatáskát is kaptak a tanévkezdéshez. Az adományok magyarországi lakosok, önkéntesek és vállalatok közös összefogásának köszönhetően gyűlt össze. A magyarországi szervezet hangsúlyozta, kiemelten fontos feladatuknak tartják, hogy ne csak Magyarországon, hanem a határon túlélő támogatásra szoruló gyermekeknek is egész évben segítséget nyújtsanak.
20: Az idén is augusztus utolsó napján költöztek be a fiúk a muzsiai Emmaus kollégiumba. A diákokat ezúttal is elkísérték szüleik. A fogadás után közösen vettek részt a Szűz Mária Szent Neve templomban bemutatott szentmisén, majd megtartották az elsőszülői értekezletet. Kecskés István és Rúzsa Edina riportja.
11: Az intézmény kiváló lakhatási és tanulási feltételeket biztosít a lakóinak. Az ömében bánáti fiatalok emellett tartalmas közösségi életet élnek. Az előző tanév végén 9 végzős kollégista távozott, helyükre 10 új diák érkezett. Gabona Ferenc, az Emmaus kollégium igazgatója.
21: Most 34 kollégista fiú lesz ebbe az iskolaibe. Azt azért fontos kiemelnem, hogy ki szeretném emelni, hogy a muzsolai kollégium és a lány kollégium jelenléte nélkül, megléte nélkül a becskereki magyar tagozatok nem lennének feltöltve. Így hála a magyar kormánynak, hogy támogatja ezeket a kollégiumokat, minket is, így van lehetőség arra, hogy anyanyelvüken tudjanak tovább tanulni ezek a magyar fiúk, lányok.
11: A tapasztalat szerint nagyon kevesen vannak, akik valamilyen okból idő előtt elhagyják a kollégiumot. A szülők számára pedig fontos szempont, hogy gyermekeik biztonságos környezetben, megfelelő felügyelet mellett töltsék a középiskolás éveket. Tóvízi Gabriella, szülő.
22: A kollégium gyönyörű, nagyon várta már a fiam is, hogy ide iratkozzon több okból, ugye Feréket is már régóta ismerjük, nevelői munkájukat is nagyon régóta ismerjük, tehát kiváló módon foglalkoznak a gyerekeinkkel, és nagyon nagy kincsünk van itt Bánátban, hogy egy ilyen kollégiumunk van.
11: Bánátban Nagybecskereken működnek a megmaradt magyar középiskolai tagozatok, így a kollégium elsősorban a délbánáti diákok számára jelent lehet lehetőséget arra, hogy magyar nyelven tanuljanak tovább. Gogány Albert, Torontálvásárhelyi kollégista.
23: Eldöntöttem, hogy Nagybecskerekre fogok járni,
1: középiskolába is nem lehet torontálvásárhelyről utazni. Úgyhogy a kollégiumot választottam, mert itt fogok élni, és akkor könnyebb utazni a középiskolába. És úgy tudtam meg erről a kollégiumról, mert sok barátom jár ide, sokan meséltek erről, és az én unokatestvérem is ide járt.
11: Az egykor Múzsján szolgáló szalézi rend kezdeményezésére jó részt anyaországi támogatásból a plébánia templom udvarában felépített kollégium jövőre ünnepli fennállásának a 25. évfordulóját.
20: A pontos idő 4 óra 19 perc, híradót hallottak.
2: Időjárás.
20: Szabadkán és környékén jelenleg 28 fok van. Szerbiában ma többnyire napos, meleg idő várható a délután folytatásában is. Holnap és csütörtökön is folytatódik a túlnyomóan napos, meleg idő, pénteken pedig ismét 30 és 33 fok közötti csúcsértékek várhatók. Én megköszönöm eddigi figyelmüket, holnap reggel Dédics Zuzanna érkezik friss hírekkel. Minden jót a viszonthallásra!
3: Minden, ami számít, egy helyen.
23: Szabadkai Magyar Rádió.
3: A 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik.
1: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrebia.rs oldalra.
3: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
5: Egy szürke hivatalnok, egy szürke élet, egyetlen szabály. Nem kérdezni, csak végrehajtani. Akaki Akakievics csak a munkáját végzi. De vajon hol ér véget az engedelmesség és hol kezdődik a felelősség? A Köpönyeg Kokán Mladenovics rendezésében szeptember 9-én 19 órától a Kosztolányi Dezső Színházban. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon. Jegyfoglalás a jegykukac@kosztolanyi.org e-mail címen vagy a 065 54 33 203-as telefonszámon. 065 54 33 203.
6: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Szabadkori Magyar Rádió.
1: Ahol most vissza a 80-as évekbe.

0: reklám következik.
1: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
2: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
2: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
2: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
6: Reklámot hallottak.
0: 17 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Friss hírekért kattintson a panonrtv.com-ra.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a régi melódiák szólnak. Szabadkai Magyar Rádió.
0: A régi zenék otthona. A régi zenék otthona.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Szabadkai Magyar Rádió.
4: Mindig önökkel. Szabadkai Magyar Rádió. A 107,1 MHz-en.

0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
1: Mert ami jó, az jó.

0: 107,1. Itt csak retrosláger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

0: még rosszabb.
1: Ajánló következik.
2: Kedves hallgatóink, indulunk!
3: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
2: Micsoda?
3: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
2: Gratulálom.
3: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykor ott kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
2: Szóval maga a fősumá.
3: Tudják, Kis János nagy buli.
2: Képzeljék el, így beszélt, hogy
4: a Rádió Diszkó.
5: Oké. Okay.
6: Ajánlót hallottak.
7: Szabadkai Magyar Rádió.
6: A retrózenék rádiója.

0: legendás előadók, emlékezetes dalai.
1: Mi leporoljuk a régi slágereket.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Dalok, melyeket szerettünk.

0: a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: álláshirdetés.
1: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió. Aktuális információkért keresse fel médiaházunk honlapját www.pannonertv.com.
4: A főhős ellovagol a messzeségbe.
5: A repülő csészehaj leszáll.
4: Valaki fegyvert ránt.
5: Más pedig szerelmesen ölel.
4: Hatalmas érzelmek, őrült akciók, mély drámák.
5: Ez a film, és ami mögötte van, a zene.
4: Muzsikál a mozi.
5: A 107,1 MHz-en.
6: Volt egyszer egy Amerika, kaszinó, a tégla. Ezek bizony híres gangsterfilmek, amelyeket érdemes újra és újra megnézni. Filmzenei műsorunkban ezeknek az alkotásoknak a zenéjét hallhatják. Ez a Muzsikál a mozi Orosz Ildikóval.

A Volt egyszer egy Amerika fő témazenéjét hallhatták. Sergio Leone mesterművét 1984-ben mutatták be. Az amerikai olasz kriminek Ennio Morricone a zeneszerzője.

Az 1968-as Volt egyszer egy vadnyugat után Sergio Leone 1984-ben készítette el a Volt egyszer egy Amerikát, amely sokak szerint legalább olyan zseniális gangsterfilm, mint a Keresztapa.

Sergio Leone két New York-i srác közel fél évszázadot felölelő történetét meséli el a Volt egyszer egy Amerikában, attól kezdve, hogy három társukkal fiatal korukban belevágtak a szeszcsempészetbe, egészen a végső párbaig.

A Volt egyszer egy Amerika szereplőgárdája olyan nagy nevekkel van tele, mint Robert De Niro, James Woods, Elizabeth McGovern, Joe Pesci vagy Treat Williams. És láthatjuk a filmben a fiatal Jennifer Connellyt is.

0: Muzsikál a mozi.
1: A 107,1 MHz-en. A gangsterfilmek nagy rendezői közül semmiképpen sem maradhat ki Martin Scorsese. Itt van például a Casino című dráma, amelyet 1995-ben álmodott vászonra. Ez egy brutális történet a pénzről, a szenvedélyről, a kapzsiságról és a beteges ambíciókról.

Ha a filmbéli mafiózókról van szó, akkor szinte mindenkinek Al Pacino vagy Robert De Niro jut eszébe. Nem is tévednek, ha ezt mondják, de van még valaki, aki összenőtt a gangster világgal a vásznon, ő pedig nem más, mint Joe Pesci. Na, náhogy szerepel a kaszinóban, és ott is felejthetetlen alakítást nyújt.

0: Muzsikál a mozi.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Joe Pesci és Robert De Niro mellett James Woods és Sharon Stone játszik fontos szerepet Martin Scorsese kaszinójában. Stone alakítja Gingert, a luxus prostit, akivel a Robert De Niro által játszott Sam hamarosan össze is házasodik.

Az 1995-ös kaszinó a 70-es évek Las Vegas-át, annak felületes csillogását és a kaszinó biznisz mögöttes borzalmait mutatja be. Alapja egy dokumentumregény, amelyet megtörtént események ihlettek.

filmzenei műsorunk végén a Tégla című 2006-os bűnügyi thriller dalait hallhatják. Martin Scorsese rendezte ezt is. És ezúttal Leonardo DiCaprioval, Jack Nicholsonnal és Matt Damonnal dolgozott. Az egyik férfi az ír mafia legtehetségesebb fiatal tagja, akinek tökéletes rendőrré kell válnia a rendőrakadémia elvégzése után. A másik viszont rendőr, akinek be kell épülnie a bostoni mafiába és a keresztapa közelébe kerülnie. Két kém, akik közül az egyiknek meg kell halnia. A Tégla dalaival búcsúzom. Ez volt a Muzsikálom mozi Orosz Ildikóval.

0: muzsikál a mozi.
1: A 107,1 MHz-en.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. SMR.
0: Szabadkai Magyar Rádió. 107,1.

0: retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
2: A 80-as
0: a 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Tartsanak velünk.
2: A 107,1 MHz-en.
3: Szevasz, kovám! Remélem, jól vagy, és indulhatunk.
4: Minden stabil, papám! Pakold össze magad, és hajrá!

0: Képzeld el azt, képzeld el újra.
1: Időutazás a hangjegyek szárnyán a 90-es évek magyar slágereivel. A 107,1-en. Itt a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek.

a becsületes nevem Bendegúz. Ha volna rádióm, nem a Banyát hallgatnám, hanem mindig a Szabadkai Magyar Rádiót, a 107,1-en. De nincs rádióm, a fene egye meg!

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólás szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: A 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen. We are the champions.
2: A 80-as évek hercege, Prince. Prince, Prince.
3: A 80-as évek hercege, Prince.
0: Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Jól van, emberek, óra indul.
3: A klasszikus rock esti iskolája. Rock klasszik.
2: Ha jegyet adnék rá, ötöst adnék.
1: Minden kedden 20 és 21 óra között Rock klasszik.
2: Figyeljetek, mert nem akarlak megbuktatni benneteket.
4: A The Doors az amerikai rock történet egyik legmeghatározóbb és legvitatottabb zenekara, amely 1965-ben alakult Los Angelesben. Zenéjükben a pszichedelikus rock, a blues és a jazz elemei keveredtek Jim Morrison sötét, költői szövegeivel.

0: Rock! Rock!
1: A 107,1 MHz-en a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bon Jovi 1983-ban alakult meg New Jersey-ben. Eddig 50 országban koncerteztek, összesen 34 milliónál is több néző előtt.

0: A rockzene halhatatlan és örök slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Az Omega 1962-ben alakult, és a beat korszaktól az űrrockig a csúcson volt. A klasszikus ötös. Kóbor János, ének. Benkő László, billentyű. Molnár György, gitár. Mihály Tamás, basszus. És Debreceni Ferenc, dob.

0: Minden kedden rock klasszik.
1: Guido Falvi Attila, beceneve Guido, 1952. augusztus 20-án született Budapesten. Klasszikus zenei képzettséget szerzett, kezdetben tangóharmonikán, majd orgonán és zongorán játszott. Karrierje során számtalan formációban megfordult, a Beatriceben, a Lordban és alapító tagja a Kártágónak. Szóljon az 1990-es egyetlen önálló szóló lemezéről egy dal.

0: Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Most a leggyorsabb újak pengetik a húrt.
0: A P-Mobil a magyar rockzene örök mozgó motorja. Schuster Lórend vezetésével 1973-tól számos tagcserén mentek át.

0: Klasszik.
1: A szomszéd is ezt hallgatja.
2: A Tűzkerék RB, később Tűzkerék XT, egy esztergomi alapítású magyar blues rock együttes, amely elsősorban a legendás gitáros Radics Béla zenei örökségének

0: utazzon a rockzene országútján a Szabadkai Magyar Rádióval. A 107,1 MHz-en.
1: 1962. London. Brian Jones, Mick Jagger és Keith Richards, Rolling Stones. A többi már történelem.

0: Köszöntöm itt nálunk.
1: A 107,1-en.
2: Atyúnak.
3: Rock klasszik.
4: Kezd a játszani, én majd beszámolok. 1, 2, 3, 4.
5: Ez az Ausztrál Easy Beats együttes.

0: most pedig csapjunk a húrok közé, és szóljanak
1: a rockzene örök slágerei
2: a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Bon Scott énekes és szövegíró, aki előzőleg a zenekar sofőrje is volt, 1974-ben csatlakozott az AC/DC-hez. Sokak szerint ez volt a banda legigazibb korszaka.

0: Most pedig csapjunk a húrok közé.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A Frigid Pink 1967-ben alakult amerikai blues rock, hard rock és pszichedelikus rock zenekar, amely leginkább a The House of the Rising Sun című népdal 1969-es kőkemény, torzított gitáros feldolgozásáról vált világszerte ismerté.

0: zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: Most pedig kóstoljunk bele a rock zenébe.
2: A The Clash 1976-ban alakult Londonban, a brit punk mozgalom epicentrumában. A Should I Stay or Should I Go egy Levi's Jeans televíziós reklámnak köszönhetően lett világsláger.

0: a klasszikus rock esti iskolája.
1: Gyerekek, én mindig kitűnő voltam!
2: A Ramos Punk bandát négy középiskolai barát alapította 1974-ben New York Queens negyedében. Bár a hiedelemmel ellentétben nem voltak testvérek, a basszusgitáros Didi javaslatára mindannyian felvették a Ramon vezeték nevet.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ahol a gitároki és a riffeki a főszerep.
0: SMR.
1: 1948. november 8-án született Kőbánya bálványa Deák Bill Gyula, a magyar blues király, a Hobo Blues Band és a Kopasz Kutya legendája.

0: Rock Classic. Minden idők legnagyobb rockslágereivel.
1: A Beatrice csajbandaként indult 1969-ben. 1971-ben csatlakozott a zenekarhoz Nagy Feró frontemberként. 1978-ban Nagy Feró teljesen újjászervezte a Beatrice-t, és megszületett a Babos Kendős Ricse. A zenekar az underground, nyers punk és a hard rock keverékét kezdte játszani. A politikai hatalom veszélyesnek tartotta őket, letiltották a lemezkiadásukat, elterjesztették róluk a hírhet csirkedarálós álhírt. 1987-ben a rendszerváltás közelettével a Beatrice ismét újjáalakult, és 1988-ban magánkiadásban végre megjelenhetett az első hivatalos albumuk. Az 1991-es Utálom az egész 20. századot című lemezük hatalmas siker lett, 47-ig szerepelt a Mahasz top listáján, és az első helyre is feljutott.

0: Rockzenet szól a rádióból.
1: Klasszik.
2: Micsoda?
3: A Saxon a brit heavy metal egyik alapvető zenekara 1977-ben alakult. Aranykorszakuk a 80-as évek elején volt.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Esti koktél.
0: Esti koktél.
2: Esti koktél.
0: Mi táncra perdítjük a holdfényben.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
3: Az Iron Maident Steve Harris basszusgitáros alapította 1975-ben Londonban. A nevet egy középkori kínzóeszköz, a vasszűz, azaz Iron Maiden iklette. Az áttörést az 1980-ban megjelent cím nélküli Iron Maiden és az 1981-es Killers albumok hozták meg, amelyeken még Paul Di'Anno énekel.

0: SNL.
1: Rock a jóból.
2: A Megadeth neve a katonai Megadeth szóból ered, ami a nukleáris háborúkban az 1 millió áldozatot jelentő statisztikai egység. A Dave Mustaine által kitalált kabalájuk, Vic Rattlehead neve a Victim, áldozat, és a fejrázó metálosokra használt Rattlehead, zörgőfejű szavakból áll.

0: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Egy húron pendülünk a rockzenével.
2: 107,1!
3: A legjobb rockzenék a 80-as, 90-es évekből.
4: Az afroamerikai, bahamai és zsidó származású Lenny Kravitz 1964-ben New Yorkban született. Egymás után négyszer nyerte meg a legjobb férfi rockénekesnek járó Grammy-díjat 1999 és 2002 között, amivel történelmi rekordot állított be.

0: a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Szóljon a rock!
2: 1982-ben Los Angelesben alakult a Wasp, a hajmetál korszak egyik ismert zenekara. A banda központi figurája Blackie Lawless, aki az együttes énekese, basszusgitárosa, később gitárosa és fődalszerzője.

0: 107.1
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Az Ézsia 1981-ben alakult meg Londonban. Tagjai korábban a Yes-ben, King Crimsonban és Emerson, Lake és Palmerben zenéltek.

0: 107,1,
1: ahol a húrok izzanak
0: és a gitárriffek dübörögnek.
1: Szabadkai Magyar Rádió. A Poison egy amerikai glam metal hard rock banda, amely a 80-as évek végén és a 90-es évek elején aratta a legnagyobb sikereit.

0: minden este.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. A készüléken kívül mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Az Extreme 1985-ben alakult amerikai rockzenekar, amelyet a nagyközönség leginkább a More Than Words című lírai akusztikus világslágerükről ismer.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.
3: Kylie Minogue 1968-ban született Melbourne-ben. Keresztneve Kylie, az ausztrál őslakosok nyelvéből származik és bumerángot jelent. Karrierje színészettel indult a Neighbours, Szomszédok című ausztrál szappanoperában. Kylie Minogue hivatásos énekesi karrierje 1987-ben indult el.

0: Jó estét és kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Énekeljen most a 80-as évek legsikeresebb brit lány triója, akik az együttesüket a Roxy Music Pyjama Rama című slágere és egy kis trópusi hangulat után van

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié. A zene mindenkié.
2: A The Police zenekart Stuart Copeland dobos alapította 1977-ben Londonban. Az együttes felállása gyorsan véglegessé vált. Gordon Sumner, azaz Sting, ének, basszusgitár és a fődalszerző Stuart Copeland dob és ütőhangszerek, Andy Summers gitár, háttérvokál. Rövid pályafutásuk alatt mindössze 5 stúdióalbumot jelentettek meg.

0: 90-es évek zenéi a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Az 1951-ben született Phil Collins az egyik legsikeresebb angol dobos, énekes és dalszerző, aki szóló előadóként és a Genesis együttes frontembereként is világhírnevet szerzett.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Éjszakai baglyoknak.
1: Üdítő zenei turmix.
0: Esti koktél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Szinti Pop és az új hullám történetében mérföldkövet jelentett az Ultravox zenekar 1974-es londoni megalakulása.

a 90-es évek zenéinek legjava. Most szól a Szabadkai Magyar Rádió műsorán. 1958. augusztus 29-én született a pop királya Michael Jackson. A zeneipar valaha volt egyik legnagyobb hatású előadója. A Thriller című albumával minden idők legeladottabb lemezét alkotta meg. 2009-ben hunyt el gyógyszertúladagolásban, de dalai örökre beírták a zenetörténelembe a Michael Jackson nevet.

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Esti koktél.
1: Üdítő zenei turmix mellékhatások nélkül.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. Esti koktél.

0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Önnek is megette az autórádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió.

0: A 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
0: A milliárdokból és a 90-es évekből
1: a következő dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.

Motor!

0: stresszes nap után lazítson. A Szabadkai Magyar Rádió éjszakai zenés műsora mellett.
1: Üdítő zenei turmix, mellékhatások nélkül, esti koktél.

0: A 80-as évek diszkózenéi a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Mellékhatások nélkül.

0: ahol a régi slágerek tovább élnek. Itt halhatatlan előadók,
1: és legendás zenekarok dalai szólnak.
0: Szabadkai

kis éjjel zene, egy kicsit másképp. Esti koktél a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

A hold a felhők mögé rejtezett, két csillag van csak az égen, mint a szemét, mint a gyöngyharmad, a... Tján, ez nem kökszik, ez a Gyurgyájak.

0: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiuslágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: És most vissza a 80-as évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

0: legendás előadók, a 107,1-en.
1: A 80-as, 90-es évek legjobb rockzenéi.
2: Nálunk szólnak.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. 107,1.

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?